0: kezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Nincs veszélyben a Tenerife-i lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hanem fog súgni már rám, mint régen.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 2-60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Többé azt sem érdekel, ha ki vagyok rúgva. Eleget ittam és most már be vagyok rúgva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban.

0: Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és ha már így együtt vagyunk, akkor már is sorolom, hogy milyen tudományos hírekkel érkezek. Állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy nagyon érdekes kísérletben vizsgálták meg, hogy vajon

0: Ha az ember tudja, hogy placebót kapott, vagyis olyan gyógyszert, amelyben nincs is ott a hatóanyag, akkor milyen hatásokat lehet mérni? Rendkívül érdekes eredmények jöttek ki. Egyébként ezzel a témával magazinunk legvégén fogok jönni, de érdemes lesz kivárni. Aztán megnézzük majd, hogy ki áll a ChatGPT mögött. Tudományos magazinunkban rendszeresen foglalkozunk kutatókkal, tudósokkal, általában a régmúltra szeretünk visszatekinteni, miközben itt vannak tulajdonképpen közöttünk korunk tudósai és informatikusai is, akik szintén korszakalkotó kutatásokat végeznek tulajdonképpen a maguk módján. Sam Altmannal fogunk megismerkedni, egyébként a 41 éves programozó valaki a ChatGPT mögött áll. Aztán ismét kijött egy hír egy új generációs akkumulátorról, amely úgy képes a villanyautót működtetni, hogy az autó akár egy töltéssel 1500 kilométert is képes elmenni, és a töltés nem vesz több időt igénybe, mint 5-6 perc. Aztán foglalkozunk majd egy kicsit az időjárásunkkal. Úgy néz ki, hogy beköszönthet a szuper El Niño időszaka, hogy mit értenek ez alatt a kutatók, azt is megnézzük majd, illetve ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak irányára fog hasonlítani, ezt is szakértők, illetve kutatók állítják, ezzel is lesz dolgunk ma. Sört csináltak szennyvízből a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói, állítólag a sör igazi bajor sör lett, és nagyon finom, de hogy egyáltalán hogy néz ki ez a technológia, azzal is foglalkozunk majd, szóval sok-sok érdekesség vár ránk, és már is mondom, hogy mi lesz az első témánk, az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek majd be a piacra, állítja egy kínai robotikai startup, írta meg a portfolio.hu. No, lássuk, hogy miről van szó. Pekingben mutatták be, hogy hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat, eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardware egyébként, hanem a mesterséges intelligencia. Az egyébként április 21-i bemutatón a gépek lassan szedték össze a szemetet, és válogatták a virágcsokrokat. A látványosság szerény volt ahhoz képest, hogy az iparág évek óta sprintelő, szaltózó és táncoló robotokat vonultat fel, azonban éppen ezt az irányváltást kívánták hangsúlyozni. A cég nem azt akarja bizonyítani, hogy mire képesek a humanoidok a színpadon, sokkal inkább azt akarja megmutatni, hogy milyen értéket teremthetnek egy rendetlen és kiszámíthatatlan hétköznapi környezetben. Ahhoz egyébként, hogy tényleg szolgálatba állítsanak ilyen emberszerű humanoid robotokat a háztartási munkába való besegítésre, ahhoz a hardware nagyjából készen áll, de a robotok agya még nem tart lépést, ugyanis a kínai humanoid robotok ma már az élsportolóknál is gyorsabban futnak le egy fél maratont, ugyanakkor az átlagember számára egyszerű feladatok továbbra is megoldhatatlan kihívást jelentenek számukra, ilyen például egy szoba rendbetétele, a mosogatógép bepakolása vagy a ruhák összehajtogatása. Mindezekhez képest a futás csupán egy viszonylag egyszerű adathalmazon betanított, ismétlődő mozdulatsor. Ezzel szemben a tárgy manipuláció során már egy 10 milliméteres eltérés is kudarchoz vezethet, ráadásul egy háztartás sosem kínál két teljesen egyforma szituációt. No de, ez a bizonyos kínai startup bejelentette, hogy fejlesztett egy modellt, amelyet május végén integrálnak a takarító robotokba. Ezeket a takarító robotokat hamarosan már házhoz lehet rendelni, megvásárolni még nem, de házhoz lehet rendelni. Az első tervek szerint 3 órás takarítás lehet lefoglalni, mely során a munkát egy emberi takarító és egy robot közösen fogja végezni. A próbatakarítások alkalmával már eddig több mint 50 háztartásban dolgoztak a takarítórobotok, a felhasználói visszajelzések alapján a robot egyelőre lassú és ügyetlen, de legalább valami elkezdődött, állítja a startup.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Szennyvízből sört készítettek német kutatók, állítólag nagyon finom lett az így elkészült sör. A Müncheni Műszaki Egyetem projektjében fejlett víztisztítási technológiák sorozatával olyan minőségű vizet állítottak elő újrahasznosított szennyvízből, amely sörfőzésre, vagyis emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmas, méghozzá megfelelve a híres bajor tisztasági törvény előírásainak. A tudományos projekt célja azonban nem a sörgyártás forradalmasítása, hanem valami ennél nagyobb, megváltoztatni azt, ahogyan a társadalom a szennyvízre gondol. Felteszek egy kérdést, kíváncsi vagyok, hogy mennyien tudják kedves hallgatóink közül a választ, hogy ki mekkora számra tippelne, vajon a sörnek hány százalék a víz? 90. És ez a sörfőzést a vízminőség egyik legszigorúbb tesztjévé teszi. Nem véletlen, hogy a történelem során épp a helyi vízminősége határozta meg, hol és milyen sört főztek annak idején. No, de lássuk, hogy mit cselekedtek a Müncheni Műszaki Egyetem sörfőzdéjében. Először is a projekt keretében 6000 liter szennyvízből 4000 liter tisztított ivóvizet állítottak elő, és mindebből körülbelül 1500 liter sört főztek, laboratóriumi elemzésekkel igazoltan biztonságos és ízletes bajos stílusú, könnyed, enyhén komlózott, úgynevezett alsó erjesztésű sört főztek tehát a Müncheni Egyetem kutatói. Ami az új szennyvíztisztítót illeti, a víz ózonozáson, biológiailag aktivált szénszűrésen, nanofiltráción és ultraibolya alapú fejlett oxidációs eljáráson esett át, ezután került az egyetem sörfőzdéjébe. A vízügyi megoldáson dolgozó projekt üzenete ugyanakkor túlmutat a sörön, írja a HVG tudományos rovata. Jelen pillanatban világszerte globálisan a szennyvíz mindössze 11%-át hasznosítjuk újra. Egyébként nem azért, mert a technológia nem létezik, hanem mert a szabályozási keretek, az infrastruktúra és a társadalmi elfogadottság még nem tartott lépést a lehetőségekkel. Azért egyébként vannak kivételek. Szingapúr például már az újrahasznosított szennyvízzel fedezi vízigénye 40%-át, de a kaliforniai Orange megyében, illetve Namíbia fővárosában is évtizedek óta vezetnek vissza tisztított szennyvizet az ivóvízhálózatba, egyetlen rögzített közegészségügyi incidens nélkül. A világ nagy része azonban még mindig elvezeti ezt az értékes erőforrást. No, de visszatérve a német kutatók technológiai hátterére, illetve az eljárás technológiai hátterére, igazából nem egy laboratóriumi különlegességről van szó, ugyanis az ózonozástól a nanofiltrációig minden lépés ipari mértékben is alkalmazható, a mezőgazdasági öntözéstől egészen a városi vízellátásig. A projekt azt üzeni, hogy a víz újrahasznosítás nem a jövő ígérete, hanem a jelen egyik legkézenfekvőbb válasza a fokozódó úgynevezett vízstresszre. Na ugye, hogy ma is tanulunk valami újat. Ki az, aki találkozott már a víz stressz kifejezéssel? A klímaszorongás kifejezéshez tudnám hasonlítani. Olyas valami, olyan kifejezés, amely kimondottan most a 21. századi körülményeink között született meg. No de visszatérve a kutatók üzenetére, ahogy a sörfőzők évszázadok óta a víz minőségéhez igazítják a receptjeiket, úgy kell a vízgazdálkodásnak is alkalmazkodnia, és ehhez a technológia rendelkezésre áll, állítják, illetve hangsúlyozzák a Müncheni Egyetem kutatói.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az utóbbi években minden tavasszal, de van, amikor már évelején gyakran feltesszük egymásnak a kérdést, vajon milyen nyarunk lesz idén? És amikor ezt a kérdést megfogalmazzuk, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon mennyire lesz forró, mennyire lesz elviselhetetlen a hőség, és persze nagyon fontos az is számunkra, hogy mennyi lesz a csapadék. Nos, az elmúlt években azt is kezdjük megtanulni itt Európa szívében, hogy mit hoz az El Niño és a La Niña jelensége, a két ellentétes ciklikus éghajlati jelenség, amely kimondottan a csendes óceán trópusi térségében jellemző. Az El Niño a felszíni vizek szokatlan felmelegedését, míg a La Niña a lehűlést hozza, és mind a kettő más hatást produkál manapság Európára. Szóval ma már tudjuk, hogy fontos kérdés a számunkra, hogy a La Niña vagy az El Niño fog-e érvényesülni. Nos, úgy néz ki, hogy a kutatók végre állást foglaltak, és egy egészen új dolgot mondtak, legalábbis az európaiak számára szerintem új, illetve számunkra itt a Kárpát-medencében, ugyanis 2026 nyarán beköszönthet a szuper El Niño időszaka. Közel 10 év után nyílik egyébként arra esély, hogy újra találkozhassunk ezzel a jelenséggel. Na de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is jelent mindez. Az utóbbi időben több mértékadó nemzetközi meteorológiai és klímaközpont, valamint hírportál foglalkozott már egy esetleges úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségével. Az előrejelzések ugyanis egyre nagyobb valószínűséggel számolnak a jelenség kialakulásával, amely egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves viharokat okozhat, miközben a föld átlag hőmérséklete is megemelkedhet. De mi az a szuper El Niño egészen pontosan? Nos, nem egy hivatalos tudományos szakkifejezésről van szó. A meteorológusok abban az esetben szokták használni, ha az El Niño jelenség különösen intenzív. Ha nagyon számszerűsíteni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ha a csendes óceán középső és keleti részén a víz felszíni hőmérséklete legalább 2 Celsius fokkal vagy többel meghaladja az átlagot, akkor már alkalmazni szokták ezt a megnevezést a köznyelvben. Amennyiben a csendes óceánnak ezekben a régióiban a felszíni víz hőmérséklete legalább 3 hónapon keresztül legalább 1,5 Celsius fokkal magasabb az átlagosnál, akkor erős El Niño-ról szoktak beszélni a szaknyelvben. A legfrissebb jelentések szerint egyébként 50% az esély az erős El Niño-ra, és 25% az esély a szuper erős El Niño-ra, amire legutóbb nagyjából 10 évvel ezelőtt a 2015-16-os szezonban volt példa. A kutatók szerint az akkori szuper El Niño összefüggésbe volt hozható a csendes óceán északi részének rekord erős hurrikán szezonjával, a puertorikói vízhiánnyal, az etiópiai aszállyal és az akkori idők legmagasabb globális felszíni hőmérsékletével. Egyébként a minap szerepelt a Telex tudományos rovatában az is, hogy ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata Észak-Iránéra fog hasonlítani, mert hogy Budapest éghajlata is melegszik, és a nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben a téli hidegek sem tűnnek el teljesen. Ez olyan hatás, mintha nem lenne éghajlatváltozás, de mégis a város délkeleti irányba mozogna. Ezt a drámai kijelentést egyébként Honti Márk tette, a Hunren BME vízgazdálkodási kutatócsoport tudományos tanácsadója.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb tudományos hírrel folytatjuk, és ezúttal az elektromos autók világába kalauzolom a kedves hallgatókat. Létezik egy akkumulátor, amellyel már nem tart tovább a töltés, mint egy tankolás a benzinkúton. Percek alatt tölthetők, és jelentősen könnyebbek az új generációs akkuk, amelyekről szó lesz a következőkben. No, de kezdjük az elején, abban mindannyian egyetértünk szerintem, és tudjuk, hogy eddig a töltési idő volt a villanyautózás egyik legnagyobb kerékkötője, de úgy tűnik, hogy most komolyan ráfordult az egyik cég ennek a felszámolására. Az egyik nagy tudományos technológiai eseményen mutat be azokat az akkumulátorokat, amelyek olyan tempót diktálnak, amely már a hagyományos tankolással is felveszi a versenyt, legalábbis papíron mindenképpen, de mondom a számokat, 10-ről 35%-ra egyetlen perc alatt ugrik a töltöttség ezzel az új aksival, 80% kevesebb, mint 4 perc alatt megvan, még 98%-os töltöttségre mindössze 6 perc szükséges. Ez már tényleg az a szint, ahol egy töltés ideje összevethető egy gyors tankolással, főleg, hogy még az extrém mínusz 30 Celsius fokos hidegben is 9 perc alatt közel teljesen feltölthető ez az új aksi. A mérnökök a hűtési hatékonyságot 20%-kal növelték, az akkumulátor belső ellenállását pedig 0,25 milliómra szorították le, ami jelenleg iparági rekordnak számít. Ez nem csak a villámtöltést segíti, hanem a tartóságot is, ugyanis a cég szerint az aksik még 1000 ilyen extrém gyors töltési ciklus után is megőrzik kapacitásuk több mint 90%-át. Ez a gyártó egyébként más területeken is előrelépést ért el. Az új aksi ugyanis nem csak nagy energiasűrűséget kínál, hanem jóval könnyebb is az eddigi megoldásoknál. Egy hasonló hatótávú 125 kWh-s csomaghoz képest 255 kg-mal nyom kevesebbet. A cég szemléletes hasonlata szerint ez nagyjából 3 felnőtt férfi súlya. Ez a különbség közvetlenül javítja a fogyasztást, a kezelhetőséget és még az utastér kialakítására is hatással van. Ami pedig a hatótávot illeti, ott is nagy számokat mond a gyártó, ugyanis akár 1500 kilométert is megtehet, úgy néz ki egy autó ezzel az aksival, villanyautó egyetlen egy töltéssel. De ezen kívül a vállalat előállt egy új, második generációs hibrid akkumulátorral is, amely tisztán elektromos üzemben akár 600 kilométeres hatótávot ígér, kombinált használat mellett pedig 2000 kilométer körüli értéket, és ez a rendszer szintén képes a gyors töltésre. Hamarosan újabb érdekességekkel folytatjuk, vajon ki áll a ChatGPT mögött? Tudományos magazinunkban megszoktuk, ugye, hogy tudósokkal, kutatókkal, azoknak az élettörténetével is néha foglalkozunk, de azért elsősorban a régmúltra szoktunk visszatekinteni, miközben itt vannak a 21. század tudósai, kutatói is, és informatikusai, például az a fiatal ember, aki többek között a ChatGPT mögött áll, de vajon ki ő, és hogyan érte el ekkora tudományos áttörést és sikert, ezzel fogunk foglalkozni hamarosan, illetve magazinunk legvégén egy érdekességgel a placebóval kapcsolatban. Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni? Kiderült, hogy a placebó akkor is hat, ha tudunk róla.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan sok szó esik manapság, többek között egy tudományos magazinunkon belül is a mesterséges intelligenciáról, de vajon ki az a személy, aki mögötte áll? Időnként foglalkozunk történelmünk nagy tudósaival is, kutatóival is, holott ezekben az időkben, így a 21. században is vannak tudósaink, kutatóink, sőt, informatikusaink is, akik például a mesterséges intelligencia mögött állnak. Ismerkedjünk meg a mai napon Sam Altmannál, aki tulajdonképpen a ChatGPT mögött áll. 2022. november 30-án indította útjára a ChatGPT alkalmazást Sam Altman, az OpenAI vezetője, aki a Szilícium völgyben már jól ismert recept szerint ott hagyta egyetemi tanulmányait, hogy a saját projektjén dolgozzon, bár az a projekt eltűnt a süllyesztőben. Az OpenAI mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat San Franciscóban alakult meg 2015-ben, és ennek a vállalatnak a nevéhez köthető a ChatGPT megalkotása. A Szilícium völgy nehéz emberei támogatták pénzügyileg a vállalat létrejöttét, köztük Elon Musk is többek között. Megalakulása óta hatalmas érdeklődés övezi az OpenAI szöveggeneráló mesterséges intelligenciáját, a ChatGPT-t, amely a programozástól a prédikációig nagyon széles alkalmazási területeken nyújt meggyőző, vagy legalábbis érdekes teljesítményt. No de ki az a Sam Altman egészen pontosan, akinek a nevét még nem halljuk annyiszor, mint például Elon Muskét, vagy Steve Jobsét, de azt mondják, hogy előbb-utóbb ez is elkövetkezik. No, de nézzük meg a fiatalember, illetve a ChatGPT életútját. Sam Altman 85-ös születésű, 41 éves jelenleg, 20 évesen hagyta ott az egyetemet, hogy megalapítsa saját cégét, amely a felhasználók földrajzi hely meghatározását tudta megosztani. A cégbe sikerült tőkét is bevonnia, befektetőket is talált, ennek ellenére bukás lett a vége, viszont arra jó volt a projekt, hogy Altman nevet szerezze magának a Szilícium völgyben, és 2 évvel később már az egyik jelentős cég elnökének nevezték ki. 3 évvel később pedig 2015-ben többek között Elon Muskkal együtt megalapították az OpenAI nevű céget egy mesterséges intelligencia kutatással és telepítéssel foglalkozó vállalatot, amelynek a célja a barátságos AI előmozdítása és fejlesztése oly módon, hogy az az egész emberiség javát szolgálja, és most szó szerint idéztem az OpenAI-tól. 1 évvel később, 2016-ban jelentette be Altman először, hogy az OpenAI egy általános mesterséges intelligenciát kíván építeni, amely megfelel az emberi értelemnek, és GPT-1 néven ismert. Ezt követően 5 év telt el, 2021. január 5-én az OpenAI ki is adta a DALL-E nevű alkalmazást. Ez egy olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazás volt, amely képes volt képet generálni a felhasználó leírása alapján, és 2022. novemberében érkezett el a pillanat, amikor a cég elindította a ChatGPT-t, az eddigi egyik legfejlettebb AI modellt, egy chatbotot, amely fejlett AI, forgatókönyvek, dalszövegek, történetek és prezentációk segítségével képes igény szerint szöveget generálni. Szóval ez a ChatGPT rövid története, illetve Samuel Harris, vagyis Sam Altmané, akit jelen pillanatban az egyik legjelentősebb amerikai vállalkozóként, befektetőként és programozóként tartanak számon. 2025-ben a Time magazin az év emberének választotta több más mesterséges intelligencia kutatóval együtt. Biztos, hogy a következő években sokat fogunk még róla hallani.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Meghökkentő, de állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy kísérletben azt vizsgálták kutatók, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni. A placebo hatás nem ismeretlen fogalom. Ugye jól tudjuk, hogy sok esetben akkor is adódik egy bizonyos mértékű változás, ha semmilyen hatóanyagot nem tartalmaz a szedett tabletta. Ilyen esetekben pusztán attól, hogy bevettünk egy tablettát, olyan agyi folyamatok indulhatnak be, amelyek általánosságban kísérik a valós hatóanyagot tartalmazó gyógyszer bevételét, mivel egyszerűen elvárjuk tőle a hatást. Hozzájárul az is, hogy az évek alatt megtanulta az agyunk, hogy az orvosi környezet vagy a gyógyszer kivált egy bizonyos hatást, írja a National Geographic. Az agyunkban fájdalomcsillapító hatású vegyületek szabadulhatnak fel, vagy éppenséggel aktiválódhatnak bizonyos agyterületek. Ezekkel a szerekkel javíthatók egyes állapotok vagy fájdalmak, amelyek nem köthetők konkrét szervi elváltozáshoz. A milánói Szent Szív Katolikus Egyetem kutatóinak sikerült most testi és szellemi felfrissülést elérni egészséges, idősödő alanyoknál, hatóanyag nélküli étrend kiegészítővel. A kutatók 90 egészséges, idősebb, 65 és 90 év közötti embert toboroztak, akiket 3 egyenlő csoportra osztva vizsgáltak meg. Egy részük semmiféle kezelést vagy szert nem kapott, egy részük placebót kapott, de ők úgy tudták, hogy valódi hatóanyag van a tablettáikban, a harmadik részük pedig szintén placebót kapott, de nekik ezt a tényt el is árulták. Ez utóbbi csoport tagjainak elmagyarázták, hogy a placebo az elme és a test kapcsolatai révén akkor is képes hatást kiváltani, ha nincs hatóanyaga. A kutatók azt vizsgálták meg, hogy a 3 csoport tagjainál miféle változásokat lehet tapasztalni. Ehhez az alanyok rendszeresen töltöttek ki kérdőíveket, amelyekben beszámoltak az érzett stresszről, a pszichés jólléti állapotukról, az álmosság fokáról, a fáradtság érzésről, az optimizmusuk fokáról többek között, ezen felül pedig tesztekkel vizsgálták az alanyok rövid távú memóriáját, fegyelmi képességét, valamint fizikai teljesítményüket is a 3 hetes kísérlet végén. A legpozitívabb változást azok tapasztalták, illetve azokon mérték, akik tudták, hogy hatóanyag nélküli szert szednek. Elképesztő, csökkent az érzékelt stressz náluk, javult a memória, csökkent az álmosság, és javult a fizikai teljesítmény is. A kutatók szerint az ilyen mértékű javulás ahhoz fogható, amit valódi fizikai aktivitással vagy speciális memóriatréninggel lehet elérni. Ez azt is jelenti, hogy etikus lehet az illetők tudtával hatóanyag nélküli szereket adni számos esetben, mivel ezek valóban képesek az idős emberek életminőségét javítani. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az e-féle hatások nem feltétlenül tartanak örökké. Számos ilyen jellegű vizsgálat volt már, és a helyzettől, problémától függően lehet pár órástól több hónapig is fennmaradó a hatás, de hogy hosszabb távon mit eredményezne az időseknél a placebo szedése, az egy nagyon jó kérdés. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok-sok érdekességgel volt dolgunk, remélem mindenki így érzi, és legközelebb is találkozunk, és ez nem placebo. További remek rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Yeah. Let's take 'em back. Coming up, I was confused. My mama kissing the girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check, check out my melody.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Szakemberek szerint kicsi az esély egy hantavírus járványra. Hidegfront érkezik esőben, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Nincs veszélyben a Tenerife-i lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rosvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Rathaungulver.
1: Alszik a város, míg ébb rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint

0: lekszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kitüntetést kapott a körmendi vöröskeresztes területi vezető. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést kapott a körmendi vöröskeresztes területi vezető. Vöröskeresztes szolgálatáért érdeméremre kitüntetést kapott Varga Zsuzsanna, vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető, a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapja alkalmából rendezett budapesti ünnepsége. Az eseményen további három Vas vármegyei szakember munkáját is elismerték. Az emberi méltóságért díjat Tótné Horváth Zsuzsanna, a szervezet intézmény vezetője és igazgató helyettese kapta meg. Az esélyegyenlőségért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Vöröskereszt szolgálatért oklevelet vehetett át Tóth Zoltán segítő munkatárs, főigazgatói dicséretben részesült Gelle Diana, a Magyar Vöröskereszt Vas vármegyei szervezetének sárvári területi vezetője és vármegyei mozgalmi koordinátora. Az őriszentpéteri azbeszt ügyben érintett helyszíneken több kő esetében is megállapították a szennyezőanyag jelenlétét, közölte közösségi oldalán Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere. A vizsgálatot végző szakember biztonsági okokból az érintett területek lezárását javasolta, amit az önkormányzat minden egy helyszínen meg is tett. A részletes laborvizsgálati eredmények várhatóan egy-másfél héten belül készülnek el, ezután a környezetvédelmi hatóság valószínűleg levegőszennyezettségi mérést rendel el, ami további hetekkel hosszabbíthatja meg az ügy lezárását. Őr Zoltán ugyanakkor úgy fogalmazott, véleménye szerint nem célszerű megvárni valamennyi vizsgálati eredményt, hanem mielőbb meg kell szüntetni a problémát. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz mától. A Potyondi árok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik. A Rumi úti csomópont építési munkálatai holnaptól követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Idén nyáron 24. alkalommal is megrendezik a körmendi kosárlabda tábort. A szervezők 7 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várnak, akik érdeklődnek a kosárlabda iránt, szeretnének ismerkedni a sportág alapjaival, illetve közösségi élményekkel gazdagodnának a nyári szünetben. A szervezők tájékoztatása szerint a program célja az utánpótlás nevelés erősítése, tehetségek gyerekek felkutatása, valamint játékosok toborzása a körmendi törpördögök csapataiba. A tábor 3 turnusban zajlik majd. Országos bajnoki ezüstérmet szerzett a körmendi versenyző. Az U13-as kötött fogás

0: Én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból, 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentői és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A Balaton Mária fürdői Florida fagyilaltozó lett a 13. Balaton fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, mondta el a Balaton Füredi Kékszalag Portban megrendezett versenyt követően a győztes édesség készítője. Somodi János elmondta, hogy sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta, mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz és rum, valamint malátaropogós teszi még különlegesebbé az íz élményt. Hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával, közölte a spanyol egészségügyi államtitkár, aki elmondta, a 32 éves spanyol nő azon a repülőgépen utazott, amelyikre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt a dél-afrikai Johannesburgban április 25-én, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte az utazását.
1: Sporthírek.
0: Szeretne a világ legjobbja lenni Betlehem Dávid. Nem akar maga elé olyan célokat állítani, amelyeket nem tud teljesíteni, de a párizsi olimpián szerzett bronzérem után már ki tudta mondani az úszó Betlehem Dávid, hogy a világ legjobbja szeretne lenni. A 23 éves versenyző nemrég 3 világkupa győzelmet aratott, először Ibizán nyert 10 kilométeren és a kieséses versenyben, majd utóbbi számot a szardiniai állomáson is behúzta.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma a napsütés gyakran zavarhatják, majd gomoly felhők és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb személyjég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 23 fokot mérhetünk.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós bolt

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl sokszor ingott

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmend már megkezdte az adventi jégpálya előkészítését. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már megkezdődtek az idei adventi jégkorcsolya pálya előkészületei Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A bejegyzés szerint a szakemberek megvizsgálták a helyszín technikai adottságait és kijelölték a tervezett jégpálya pontos helyét. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében, az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte át. A holnapi fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzés a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lép életbe kedden. Május 5-től visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a kórházellátási területéről érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják, ezek listája pedig a kórház honlapján érhető el. A kórház a betegek megértését és együttműködését kérte. Étterem raktárában keletkezett tűz Szentgotthárdon. A lángokat a szentgotthárdi egységek mellett a körmendi hivatásos tűzoltók oldották el. A Szélkálmán téri eset során a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A füsttel telítődött épületből 3 épségben maradt propán-bután gázpalackot kellett kivinni, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A szentgotthárdi tűzben személyi sérülés nem történt. A Körmend Women Basketball Klubot választották meg olvasói szavazatok alapján a 2025-ös év legjobb vasi női csapatának a VAOL online közönség szavazásán. A női utánpótlás neveléssel foglalkozó körmendi kosárlabda klub a voksoláson a Victoria FC női labdarúgó csapatát, a Sárvár Fürdő Kinizsi női kézilabdázóit, valamint a Haladás VSE női röplabda csapatát előzte meg. A VAOL szerkesztőségében Trummer Rudolf klubvezető vette át az elismerő oklevelet és a serleget. A szakember köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták az egyesületet. Vereséget szenvedett Szegeden az Aegis Körmend. Az STS Edeák hazai pályán 8 pontos győzelmet aratott az Aegis Körmend felett a férfi kosárlabda NB1 A csoport alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A vendég körmendiek az első negyed után még vezettek, a hazaiak azonban a második játék részben fordítottak. A harmadik negyedet ugyan megnyerte az Aegis Körmend, az utolsó 10 percben az STS Edeák ismét fölénybe került, és végül 90-82-re nyert. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepéként meghirdetett rendezvényen arra kérte a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat továbbra is érvényben marad a vészhelyzet a székelyföldi telep

0: Nevét a találatok mellett egy kedves ünnepi köszöntéssel is találkozhatott. A világ legismertebb természettudósának nevéhez számtalan dokumentum, film és könyv is fűződik.
1: Sporthírek.
0: Már kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a jegyárusítás az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára érhető el első körben.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma a napsütés gyakran zavarhatják, majd gomoly felhők és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb személy jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 23 fokot mérhetünk.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Szevasz Kovám, remélem jól vagy, és indulhatunk.
2: Minden stabil, papám, pakold össze magad és hajrá!

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kitüntetést kapott a körmendi Vöröskeresztes területi vezető. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést kapott a körmendi Vöröskeresztes területi vezető. Vöröskeresztes szolgálatáért érdeméremre kitüntetést kapott Varga Zsuzsanna, vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető, a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapja alkalmából rendezett budapesti ünnepsége. Az eseményen további három Vas vármegyei szakember munkáját is elismerték. Az emberi méltóságért díjat Tótné Horváth Zsuzsanna, a szervezet intézmény vezetője és igazgató helyettese kapta meg. Az esélyegyenlőségért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Vöröskereszt szolgálatért oklevelet vehetett át Tóth Zoltán segítő munkatárs, főigazgatói dicséretben részesült Gelle Diana, a Magyar Vöröskereszt Vas vármegyei szervezetének sárvári területi vezetője és vármegyei mozgalmi koordinátora. Az őriszentpéteri azbeszt ügyben érintett helyszíneken több kő esetében is megállapították a szennyezőanyag jelenlétét, közölte közösségi oldalán Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere. A vizsgálatot végző szakember biztonsági okokból az érintett területek lezárását javasolta, amit az önkormányzat minden egy helyszínen meg is tett. A részletes laborvizsgálati eredmények várhatóan egy-másfél héten belül készülnek el, ezután a környezetvédelmi hatóság valószínűleg levegőszennyezettségi mérést rendel el, ami további hetekkel hosszabbíthatja meg az ügy lezárását. Őr Zoltán ugyanakkor úgy fogalmazott, véleménye szerint nem célszerű megvárni valamennyi vizsgálati eredményt, hanem mielőbb meg kell szüntetni a problémát. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz mától. A Potyondi árok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik. A Rumi úti csomópont építési munkálatai holnaptól követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Idén nyáron 24. alkalommal is megrendezik a körmendi kosárlabda tábort. A szervezők 7 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várnak, akik érdeklődnek a kosárlabda iránt, szeretnének ismerkedni a sportág alapjaival, illetve közösségi élményekkel gazdagodnának a nyári szünetben. A szervezők tájékoztatása szerint a program célja az utánpótlás nevelés erősítése, tehetségek gyerekek felkutatása, valamint játékosok toborzása a körmendi törpördögök csapataiba. A tábor 3 turnusban zajlik majd. Országos bajnoki ezüstérmet szerzett a körmendi versenyző. Az U13-as kötött fogású birkózó bajnokságon több mint 200 sportoló vett részt a Dunakeszi Magyarság sportcsarnokban. A körmendi egyesületet 2 versenyző képviselte az 58 kg-os súlycsoportban Sárai Szabó Ákos, míg a 76 kg-osok között Dancsés Oliver Milán lépett szőnyegre. Dancsés Oliver Milán ezüstérmet nyert. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból, 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentői és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A Balaton-Mária fürdői Florida fagyilaltozó lett a 13. Balaton fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, mondta el a Balaton-Füredi Kékszalagportban megrendezett versenyt követően a győztes

0: utazott, amelyikre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt a dél-afrikai Johannesburgban április 25-én, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte az utazását.
1: Sporthírek.
0: Szeretne a világ legjobbja lenni Betlehem Dávid. Nem akar magáré olyan célokat állítani, amelyeket nem tud teljesíteni, de a párizsi olimpián szerzett bronzérem után már ki tudta mondani az úszó Betlehem Dávid, hogy a világ legjobbja szeretne lenni. A 23 éves versenyző nemrég 3 világkupa győzelmet aratott, először Ibizán nyert 10 kilométeren és a kieséses versenyben, majd utóbbi számot a szardiniai állomáson is behúzta.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma a napsütés gyakran zavarhatják, majd gomoly felhők és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb személyi jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 23 fokot mérhetünk.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no

0: FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérkeztem.

se hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, megegyezős terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

99.8. Körment rádiója. Ráfangolva. Hit the beat and take it to the first note.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Görmend már megkezdte az adventi jégpálya előkészítését. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már megkezdődtek az idei adventi jégkorcsolya pálya előkészületei Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A bejegyzés szerint a szakemberek megvizsgálták a helyszín technikai adottságait és kijelölték a tervezett jégpálya pontos helyét. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében, az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte át. A holnapi fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzés a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lép életbe kedden. Május 5-től visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a kórházellátási területéről érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják, ezek listája pedig a kórház honlapján érhető el. A kórház a betegek megértését és együttműködését kérte. Étterem raktárában keletkezett tűz Szentgotthárdon. A lángokat a szentgotthárdi egységek mellett a körmendi hivatásos tűzoltók oldották el. A Széll Kálmán téri eset során a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A füsttel telítődött épületből 3 épségben maradt propán-bután gázpalackot kellett kivinni, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A szentgotthárdi tűzben személyi sérülés nem történt. A Körmend Women Basketball Klubot választották meg olvasói szavazatok alapján a 2025-ös év legjobb vasi női csapatának a VAOL online közönség szavazásán. A női utánpótlás neveléssel foglalkozó körmendi kosárlabda klub a voksoláson a Victoria FC női labdarúgó csapatát, a Sárvár-Fürdő Kinizsi női kézilabdázóit, valamint a Haladás VSE női röplabda csapatát előzte meg. A VAOL szerkesztőségében Trummer Rudolf klubvezető vette át az elismerő oklevelet és a serleget. A szakember köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták az egyesületet. Vereséget szenvedett Szegeden az Égisz Körmend. Az STS Edeák hazai pályán 8 pontos győzelmet aratott az Égisz Körmend felett a férfi kosárlabda NB1 A csoport alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A vendég körmendiek az első negyed után még vezettek, a hazaiak azonban a második játék részben fordítottak. A harmadik negyedet ugyan megnyerte az Égisz Körmend, az utolsó 10 percben az STS Edeák ismét fölénybe került, és végül 90-82-re nyert. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepéként meghirdetett rendezvényen arra kérte a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatag elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a vészhelyzet a székelyföldi településen. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték. A jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. Meglepetéssel köszöntötte a Google Sir David Attenborough-t 100. születésnapján. A világ legismertebb természettudósa kedves meglepetést kapott a Google keresőjétől, aki beírta a nevét, a találatok mellett egy kedves ünnepi köszöntéssel is találkozhatott. A világ legismertebb természettudósának nevéhez számtalan dokumentum, film és könyv is fűződik.
0: Sporthírek.
1: Már kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a jegyárusítás az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára érhető el első körben.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés gyakran zavarhatják, majd gomoly felhők és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, illetve a

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kitüntetést kapott a körmendi Vöröskeresztes területi vezető. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést kapott a körmendi Vöröskeresztes területi vezető. Vöröskeresztes szolgálatáért érdeméremre kitüntetést kapott Varga Zsuzsanna, vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető, a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapja alkalmából rendezett budapesti ünnepsége. Az eseményen további három vasvármegyei szakember munkáját is elismerték. Az emberi méltóságért díjat Tótné Horváth Zsuzsanna, a szervezet intézmény vezetője és igazgató helyettese kapta meg. Az esélyegyenlőségért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Vöröskereszt szolgálatért oklevelet vehetett át Tóth Zoltán segítő munkatárs, főigazgatói dicséretben részesült Gelle Diana, a Magyar Vöröskereszt Vasvármegyei Szervezetének sárvári területi vezetője és vármegyei mozgalmi koordinátora. Az őriszentpéteri azbesztügyben érintett helyszíneken több kő esetében is megállapították a szennyezőanyag jelenlétét, közölte közösségi oldalán Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere. A vizsgálatot végző szakember biztonsági okokból az érintett területek lezárását javasolta, amit az önkormányzat minden egy helyszínen meg is tett. A részletes laborvizsgálati eredmények várhatóan egy-másfél héten belül készülnek el, ezután a környezetvédelmi hatóság valószínűleg levegőszennyezettségi mérést rendel el, ami további hetekkel hosszabbíthatja meg az ügy lezárását. Őr Zoltán ugyanakkor úgy fogalmazott, véleménye szerint nem célszerű megvárni valamennyi vizsgálati eredményt, hanem mielőbb meg kell szüntetni a problémát. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz mától. A Potyondi árok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik. A Rumi úti csomópont építési munkálatai holnaptól követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Idén nyáron 21. alkalommal is megrendezik a körmendi kosárlabda tábort. A szervezők 7 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várnak, akik érdeklődnek a kosárlabda iránt, szeretnének ismerkedni a sportág alapjaival, illetve közösségi élményekkel gazdagodnának a nyári szünetben. A szervezők tájékoztatása szerint a program célja az utánpótlás nevelés erősítése, tehetséges gyerekek felkutatása, valamint játékosok toborzása a körmendi törpördögök csapataiba. A tábor 3 turnusban zajlik majd. Országos bajnoki ezüstérmet szerzett a körmendi versenyző. Az U13-as kötött fogású birkózó bajnokságon több mint 200 sportoló vett részt a Dunakeszi Magyarság sportcsarnokban. A körmendi egyesületet 2 versenyző képviselte az 58 kg-os súlycsoportban Sárai Szabó Ákos, míg a 76 kg-osok között Dancsés Olivér Milán lépett szőnyegre. Dancsés Olivér Milán ezüstérmet nyert. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel, a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból, 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentői és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A Balaton Mária fürdői Florida fagyilaltozó lett a 13. Balaton fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, mondta el a Balaton füredi Kékszalagportban megrendezett versenyt követően a győztes édesség készítője. Somodi János elmondta, hogy sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta, mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz és rum, valamint malátaropogós teszi még különlegesebbé az íz élményt. hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával, közölte a spanyol egészségügyi államtitkár, aki elmondta, a 32 éves spanyol nő azon a repülőgépen utazott, amelyikre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt, a dél-afrikai Johannesburgban április 25-én, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte az utazását.
0: Sporthírek.
1: Szeretne a világ legjobbja lenni Betlehem Dávid. Nem akar magáré olyan célokat állítani, amelyeket nem tud teljesíteni, de a párizsi olimpián szerzett bronzérem után már ki tudta mondani az úszó Betlehem Dávid, hogy a világ legjobbja szeretne lenni. A 23 éves versenyző nemrég 3 világkupa győzelmet aratott, először Ibizán nyert 10 kilométeren és a kieséses versenyben, majd utóbbi számot a szardiniai állomáson is behúzta.
0: Időjárás jelentés.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Görmend már megkezdte az adventi jégpálya előkészítését. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már megkezdődtek az idei adventi jégkorcsolyapálya előkészületei Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A bejegyzés szerint a szakemberek megvizsgálták a helyszín technikai adottságait és kijelölték a tervezett jégpálya pontos helyét. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében, az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte el. A holnapi fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzés a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lép életbe kedden. Május 5-től visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a kórházellátási területéről érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják, ezek listája pedig a kórház honlapján érhető el. A kórház a betegek megértését és együttműködését kérte. Étterem raktárában keletkezett tűz Szentgotthárdon. A lángokat a szentgotthárdi egységek mellett a körmendi hivatásos tűzoltók oltották el. A Szélkálmán téri eset során a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A füsttel telítődött épületből 3 épségben maradt propán-butángázpalackot kellett kivinni, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A szentgotthárdi tűzben személyi sérülés nem történt. A Körmend Women Basketball Klubot választották meg olvasói szavazatok alapján a 2025-ös év legjobb vasi női csapatának a VAOL online közönség szavazásán. A női utánpótlás neveléssel foglalkozó Körmendi Kosárlabda Klub a voksoláson a Victoria FC női labdarúgó csapatát, a Sárvár Fürdő Kinizsi női kézilabdázóit, valamint a Haladás VSE női röplabda csapatát előzte meg. A VAO szerkesztőségében Trummer Rudolf klubvezető vette át az elismerő oklevelet és a serleget. A szakember köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták az egyesületet. Vereséget szenvedett Szegeden az Aegis Körmend. Az STS Edeák hazai pályán 8 pontos győzelmet aratott az Aegis Körmend felett a férfi kosárlabda NB1 A csoport alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A vendég körmendiek az első negyed után még vezettek, a hazaiak azonban a második játék részben fordítottak. A harmadik negyedet ugyan megnyerte az Aegis Körmend, az utolsó 10 percben az STS Edeák ismét fölénybe került, és végül 90-82-re nyert. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepéként meghirdetett rendezvényen arra kérte a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a vészhelyzet a székelyföldi településen. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték. A jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. Meglepetéssel köszöntötte a Google Sir David Attenborough-t 100. születésnapján. A világ legismertebb természettudósa kedves meglepetést kapott a Google keresőjétől, aki beírta a nevét a találatok mellett egy kedves ünnepi köszöntéssel is találkozhatott. A világ legismertebb természettudósának nevéhez számtalan dokumentum, film és könyv is fűződik.
0: Sporthírek.
1: Már kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a jegyárusítás az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára érhető el első körben.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés gyakran zavarhatják, majd gomoly felhők és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb személy jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 23 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Trivia-t folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

99.8 Körmend rádiója, rád hangolva. Rád hangolva. Hova mész?

0: Mindjárt
1: folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Kitüntetést kapott a körmendi Vöröskeresztes területi vezető. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést kapott a körmendi Vöröskeresztes területi vezető. Vöröskeresztes szolgálatáért érdeméren kitüntetést kapott Varga Zsuzsanna, vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető, a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapja alkalmából rendezett budapesti ünnepsége. Az eseményen további három vasvármegyei szakember munkáját is elismerték. Az emberi méltóságért díjat Tótné Horváth Zsuzsanna, a szervezet intézmény vezetője és igazgató helyettese kapta meg. Az esélyegyenlőségért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Vöröskereszt szolgálatért oklevelet vehetett át Tóth Zoltán segítő munkatárs, főigazgatói dicséretben részesült Gelle Diana, a Magyar Vöröskereszt Vasvármegyei Szervezetének sárvári területi vezetője és vármegyei mozgalmi koordinátora. Az őriszentpéteri azbeszt ügyben érintett helyszíneken több kő esetében is megállapították a szennyezőanyag jelenlétét, közölte közösségi oldalán Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere. A vizsgálatot végző szakember biztonsági okokból az érintett területek lezárását javasolta, amit az önkormányzat minden egy helyszínen meg is tett. A részletes laborvizsgálati eredmények várhatóan egy-másfél héten belül készülnek el, ezután a környezetvédelmi hatóság valószínűleg levegőszennyezettségi mérést rendel el, ami további hetekkel hosszabbíthatja meg az ügy lezárását. Őr Zoltán ugyanakkor úgy fogalmazott, véleménye szerint nem célszerű megvárni valamennyi vizsgálati eredményt, hanem mielőbb meg kell szüntetni a problémát. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz mától. A Potyondi árok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik. A Rumi úti csomópont építési munkálatai holnaptól követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Idén nyáron 24. alkalommal is megrendezik a körmendi kosárlabda tábort. A szervezők 7 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várnak, akik érdeklődnek a kosárlabda iránt, szeretnének ismerkedni a sportág alapjaival, illetve közösségi élményekkel gazdagodnának a nyári szünetben. A szervezők tájékoztatása szerint a program célja az utánpótlás nevelés erősítése, tehetségek gyerekek felkutatása, valamint játékosok toborzása a körmendi törpördögök csapataiba. A tábor 3 turnusban zajlik majd. Országos bajnoki ezüstérmet szerzett a körmendi versenyző. Az U13-as kötött fogású birkózó bajnokságon több mint 200 sportoló vett részt a Dunakeszi Magyarság sportcsarnokban. A körmendi egyesületet 2 versenyző képviselte az 58 kg-os súlycsoportban, Sárai Szabó Ákos, míg a 76 kg-osok között Dancsés Oliver Milán lépett szőnyegre. Dancsés Oliver Milán ezüstérmet nyert. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel, a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból, 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentői és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A Balaton-Mária fürdői Florida fagyilaltozó lett a 13. Balaton fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, mondta el a Balaton füredi Kékszalagportban megrendezett versenyt követően a győztes édesség készítője. Somodi János elmondta, hogy sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta, mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz és rum, valamint malátaropogós teszi még különlegesebbé az íz élményt. Hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával, közölte a spanyol egészségügyi államtitkár, aki elmondta, a 32 éves spanyol nő azon a repülőgépen utazott, amelyikre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt a dél-afrikai Johannesburgban április 25-én, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte az utazását.
1: Sporthírek.
8: Szeretne a világ legjobbja lenni Betlehem Dávid. Nem akar maga elé olyan célokat állítani, amelyeket nem tud teljesíteni, de a párizsi olimpián szerzett bronzérem után már ki tudta mondani az úszó Betlehem Dávid, hogy a világ legjobbja szeretne lenni. A 23 éves versenyző nemrég 3 világkupa győzelmet aratott, először Ibizán nyert 10 kilométeren és a kieséses versenyben, majd utóbbi számot a szardiniai állomáson is behúzta.
1: Időjárás jelentés.
8: Ma a napsütés gyakran zavarhatják, majd gomoly felhők és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb személyjég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 23 fokot mérhetünk.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Ható,
1: ha
0: megkérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

Felsekinek jelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

Most úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem még.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Körmend már megkezdte az adventi jégpálya előkészítését. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már megkezdődtek az idei adventi jégkorcsolya pálya előkészületei Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A bejegyzés szerint a szakemberek megvizsgálták a helyszín technikai adottságait és kijelölték a tervezett jégpálya pontos helyét. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében, az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte el. A holnapi fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzés a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lép életbe kedden. Május 5-től visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a kórház ellátási területéről érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják, ezek listája pedig a kórház honlapján érhető el. A kórház a betegek megértését és együttműködését kérte. Étterem raktárában keletkezett tűz Szent Gotthárdon. A lángokat a Szent Gotthárdi egységek mellett a körmendi hivatásos tűzoltók oldották el. A Széll Kálmán téri eset során a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A füsttel telítődött épületből 3 épségben maradt propán-bután gázpalackot kellett kivinni, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A Szent Gotthárdi tűzben személyi sérülés nem történt. A Körmend Women Basketball Klubot választották meg olvasói szavazatok alapján a 2025-ös év legjobb vasi női csapatának a VAOL online közönség szavazásán. A női utánpótlás neveléssel foglalkozó Körmendi Kosárlabda Klub a voksoláson a Victoria FC női labdarúgó csapatát, a Sárvár Fürdő Kinizsi női kézilabdázóit, valamint a Haladás VSE női röplabda csapatát előzte meg. A VAOL szerkesztőségében Trummer Rudolf klubvezető vette át az elismerő oklevelet és a serleget. A szakember köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták az egyesületet. Vereséget szenvedett Szegeden az Égisz Körmend. Az STL Szedeák hazai pályán 8 pontos győzelmet aratott az Égisz Körmend felett a férfi kosárlabda NB1 A csoport alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A vendég körmendiek az első negyed után még vezettek, a hazaiak azonban a második játék részben fordítottak. A harmadik negyedet ugyan megnyerte az Égisz Körmend, az utolsó 10 percben az STL Szedeák ismét fölénybe került, és végül 90-82-re nyert. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepéként meghirdetett rendezvényen arra kérte a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a vészhelyzet a székelyföldi településen. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték. A jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. Meglepetéssel köszöntötte a Google Sir David Attenborough-t 100. születésnapján. A világ legismertebb természettudósa kedves meglepetést kapott a Google keresőjétől, aki beírta a nevét, a találatok mellett egy kedves ünnepi köszöntéssel is találkozhatott. A világ legismertebb természettudósának nevéhez számtalan dokumentum, film és könyv is fűződik.
0: Sporthírek.
3: Már kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a jegyárusítás az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára érhető el első körben.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma a napsütés gyakran zavarhatják, majd gomoly felhők és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb személy jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 23 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

FM. A Körmendiek kedvenc rádiója.

Elindult a hét első délutánja itt a Város Rádiójában, a 99.8-on, Tóth Cili vagyok ma is, és ott így leszek itt az éterben, jó zenékkel, érdekességekkel, meg hasznos infókkal, érdemes lesz ma is velem tartani. Hogyha már a jó zenéknél tartunk, akkor az órát Szigma, valamint Geszti Péter és Péter Tibori indították, a folytatásban pedig Gyűjtő és Mary J. Blige közösével megyünk majd tovább, szól a One, és persze számítok az autósokra is, hogyha valami oda nem illőt látnak az utakon, azt küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére. Hamarosan én is hozom majd a legfontosabb közlekedéssel kapcsolatos infokat, de addig is átadom a teret a zenének. Jó rádiózást és szép délután mindenkinek! Is it

0: Közlekedési információk.
1: Több helyen dolgoznak a magyar közút szakemberei, úgyhogy érdemes mindenképpen fokozott óvatossággal közlekedni a térségben. Körmendiák Szombathely összekötő úton kaszálás lassítja a haladást, akár csak a Molnaszecsőt Katafa összekötő úton, a 86-oson pedig a Sorok-Polányi leágazó, valamint a Szombathely Körmendi úti körforgalom közt szakaszon van érvényben félpályás zárás, itt is munkagépeket kell kerülgetni. Ugyancsak munkagépeket kell kerülgetni az M80-as autóúton, itt a Rábafüzes felé autózóknak kell félpályás zárásra számítani, útkarbantartási munkálatok miatt, illetve időszakosan jelzőrök irányítják a forgalmat, úgyhogy mindenképpen vezessenek óvatosan és körültekintően. Kaszálnak Rátót Rábagyarmat, Csörötnek összekötő úton, illetve a Felső Maráci bekötő úton is, úgyhogy itt is lassabban tudnak haladni. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit az utakon, a Körmend FM Facebook Messengerére tudják elküldeni, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: A kosárlabdázni vágyó ovi sokat várják a körmendi törpördögök, mégpedig május 23-án délután 2 órától a Dr. Kristóf László sportcsarnokba egy amolyan második ovi kosár elnevezésű Jambori napra. További információkat lehet kérni a körmendi törpördögök nyílt napjával kapcsolatban Palánk Bálintól és Érsek Istvántól. Elérhetőségeik a körmend.hu internetes oldalon is megtalálhatók, illetve a közösségi médiában is. Tehát május 23-án délután 2-től második ovi kosár, azaz a körmendi törpördögök nyílt napja. Én jó szórakozást kívánok minden érdeklődőnek hozzá!

John Paul és a How We Do It szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. Hát a hét elején bár még igazi nyárias hangulat uralkodhat, viszont nem érdemes otthon hagynunk az esernyőt a térségben. Erősen megnövekszik majd a fátyol és gomoly felhőzet, napközben pedig ma is több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A viharokat felhő, szakadás, illetve kisebb szemű jégeső és erős széllökések is kísérhetik. A déli délnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, de ennek ellenére a délutáni hőmérséklet így is 24 fok körül alakul. Holnap azonban már megérkezik egy markáns hidegfront, ami alaposan felforgatja az időjárást, sokfelé várható eső, zápor, a front mögött pedig északnyugatira fordul a szél, amelyet több helyen viharos lökések kísérhetnek. Reggel 8 és 14 fok közt alakul a hőmérséklet, napközben pedig 12 és 27 fok közt lesz majd a csúcs, úgyhogy holnap már érdemes rétegesebben öltözködni. A pollenekre érzékenyek számára sem lesz könnyű a hétkezdés. Az eperfafélék pollenje közepesen magas szinten van jelen, a pázsit, fűfélék és a fenyőfélék virágporai is sokaknál okozhatnak tüneteket. A melegedés és a közeledő hidegfront miatt pedig fejfájás, migrén, ingerlékenység és fáradékonyság is jelentkezhet. Az ivatarok előtti füllet levegő nehéz légzést is okozhat az érzékenyebbeknél. Így alakul a hét eleje, aztán meglátjuk, hogy mi lesz majd a folytatásban. Nálunk az biztos, hogy Alice Merton és újdonsága a Visions szól, valamint érkezik majd Michael Patrick Kelly és Ree Garvey közöse is. Best Bad Friend címvel jó rádiózást!

0: Az első óránknak elérkeztünk a végéhez, Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infokat, aztán jövök vissza, és folytatjuk a délutánt. Ne menjenek nagyon messzire.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mr. Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kitüntetést kapott a körmendi vöröskeresztes területi vezető. Felújítják a Szombathely Búcsú összekötő út egy szakaszát. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést kapott a körmendi vöröskeresztes területi vezető. Vöröskeresztes szolgálatáért érdeméren kitüntetést kapott Varga Zsuzsanna, vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető, a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapja alkalmából rendezett budapesti ünnepsége. Az eseményen további három vasvármegyei szakember munkáját is elismerték. Az emberi méltóságért díjat Tótné Horváth Zsuzsanna, a szervezet intézmény vezetője és igazgató helyettese kapta meg. Az esélyegyenlőségért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Vöröskereszt szolgálatért oklevelet vehetett át Tóth Zoltán segítő munkatárs, főigazgatói dicséretben részesült Gelle Diana, a Magyar Vöröskereszt Vasvármegyei Szervezetének sárvári területi vezetője és vármegyei mozgalmi koordinátora. Az őri szentpéteri azbesztügyben érintett helyszíneken több kő esetében is megállapították a szennyezőanyag jelenlétét, közölte közösségi oldalán Őr Zoltán, őri szentpéter polgármestere. A vizsgálatot végző szakember biztonsági okokból az érintett területek lezárását javasolta, amit az önkormányzat minden egy helyszínen meg is tett. A részletes laborvizsgálati eredmények várhatóan egy-másfél héten belül készülnek el, ezután a környezetvédelmi hatóság valószínűleg levegőszennyezettségi mérést rendel el, ami további hetekkel hosszabbíthatja meg az ügy lezárását. Őr Zoltán ugyanakkor úgy fogalmazott, véleménye szerint nem célszerű megvárni valamennyi vizsgálati eredményt, hanem mielőbb meg kell szüntetni a problémát. Felújítják a Szombathely Búcsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz mától. A Potyondi árok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik. A Rumi úti csomópont építési munkálatai holnaptól követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Idén nyáron 21. alkalommal is megrendezik a körmendi kosárlabda tábort. A szervezők 7 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várnak, akik érdeklődnek a kosárlabda iránt, szeretnének ismerkedni a sportág alapjaival, illetve közösségi élményekkel gazdagodnának a nyári szünetben. A szervezők tájékoztatása szerint a program célja az utánpótlás nevelés erősítése, tehetségek gyerekek felkutatása, valamint játékosok toborzása a körmendi törpördögök csapataiba. A tábor 3 turnusban zajlik majd. Országos bajnoki ezüstérmet szerzett a körmendi versenyző. Az U13-as kötött fogású birkózó bajnokságon több mint 200 sportoló vett részt a Dunakeszi Magyarság sportcsarnokban. A körmendi egyesületet 2 versenyző képviselte az 58 kg-os súlycsoportban Sárai Szabó Ákos, míg a 76 kg-osok között Dancsés Oliver Milán lépett szőnyegre. Dancsés Oliver Milán ezüstérmet nyert. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel, a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból, 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentői és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A Balaton Mária fürdői Florida fagyilaltozó lett a 13. Balaton fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, mondta el a Balaton Füredi Kékszalagportban megrendezett versenyt követően a győztes édesség készítője. Somodi János elmondta, hogy sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta, mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz és rum, valamint malátaropogós teszi még különlegesebbé az íz élményt. Hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával, közölte a spanyol egészségügyi államtitkár, aki elmondta, a 32 éves spanyol nő azon a repülőgépen utazott, amelyikre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt a dél-afrikai Johannesburgban április 25-én, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte az utazását.
0: Sporthírek.
1: Szeretne a világ legjobbja lenni Betlehem Dávid. Nem akar magáré olyan célokat állítani, amelyeket nem tud teljesíteni, de a párizsi olimpián szerzett bronzérem után már ki tudta mondani az úszó Betlehem Dávid, hogy a világ legjobbja szeretne lenni. A 23 éves versenyző nemrég 3 világkupa győzelmet aratott, először Ibizán nyert 10 kilométeren és a kieséses versenyben, majd utóbbi számot a szardiniai állomáson is behúzta.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Napközben csak 14 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután, a 99.8-on a Város Rádiójában. Én Tóth Cili vagyok továbbra is. Tartsanak velem, ötig leszek itt az éterben, és a folytatásban is. Szerintem itt szólnak a térség legjobb zenéi, úgyhogy érdemes bennünket hallgatni. Na meg persze programajánlózunk is még a folytatásban, mindezt pedig még feldobom majd jó kis színes hírekkel, érdekességekkel is. Tartsanak mindenképpen velem. Manoskin, Tom Morello és Camila Cabello indították az órát, a folytatásban pedig érkezik majd Sia és a Gimme Love, de előttük szól a The Colin és a Wherever You Will Go. Jó rádiózást!

Érosz Remezó Télés, a kész és legfrissebb Jókallaura szólt a Város Rádiójában, itt a 99.8-on. Ma én is autóztam a délelőtt folyamán, és szembe jött velem az információs táblán a felirat, hogy ma van a közlekedési kultúra napja, és bevallom őszintén egy kicsit megmosolyogtam mindezt. Egyrészt, mert tök jó, hogy erre felhívják a figyelmünket, más részről viszont rögtön az jutott eszembe, hogy vajon hány ember gondolkodik el ezen valójában. Pedig a közlekedési kultúra nem csak egy hangzatos kifejezés, sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedünk egymással az utakon. Türelmesek vagyunk-e a zebrán áthaladó gyalogossal, dudálunk-e rögtön, ha valaki egy másodperccel később indul el a lámpánál. Tudunk egyáltalán higgadtak maradni akkor is, ha valaki bizonytalanabbul vezet, vagy esetleg eltéved. Sajnos a mindennapokban gyakran inkább az agresszivitás, a türelmetlenség és az egymás iránti tisztelet hiánya látszik az utakon is, és ezt tapasztalta ma is a délelőtt folyamán. Viszont a Kressz szerint a duda például nem arra való, hogy levezessük vele a feszültségünket, vagy sürgessük a másikat, hanem kizárólag veszélyhelyzet megelőzésére használható. És érdekes módon sokan tapasztaljuk, hogy amint átlépjük a határt Ausztria felé, itt a teljesen más közlekedési világba érkeznénk meg. Ott természetes, hogy megállnak a zebránál, nem villognak ránk azonnal, és persze a sebességhatárokat is jóval többen betartják. Talán a közlekedési kultúra valójában nem is az autózásról szól, hanem arról, hogy hogyan bánunk egymással emberként, mert aki türelmes a közlekedésben, az valószínűleg a hétköznapokban is figyelmesebb másokkal. A közlekedési kultúra napját egyébként 2015-ben indították, útjára hazánkban, a kérdés pedig talán ma is ugyanaz, hogy vajon hány év kell még ahhoz, hogy ne csak egy kijelölt nap szóljon erről, hanem minden napunk a kultúrát közlekedésről szóljon. Úgyhogy én a mai napra, a mai nap hátralévő részébe kultúrát közlekedést kívánok mindannyiuknak.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
2: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
5: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Egy újabb programajánlót hozok a folytatásban. Itt a 99.8-on, itt ereje, lendülete és öröme érkezik május 20-án Nádasdra. A nádasdi közösségi színtér kultúrpajtája ad ugyanis otthont a Fitos Dezső Társulat Örömtánc című autentikus tánc színházi előadásának. A produkció a Kárpát-medence gazdag folklór kincsét és kulturális sokszínűségét idézi meg látványos koreográfiákkal és magával ragadó zenével. Az előadás különlegessége, hogy a néptánc ősi lélekre és testre ható erejét a mai közönség számára is átélhetővé teszi. A színpadon a Fitos Dezső Társulat tánckara lép fel, a zenei kísérletet pedig a társulat zenekara biztosítja. A rendező és koreográfus Kocsis Enikő, Harangozó Gyula díjas művész, valamint Fitos Dezső, a népművészet ifjú mestere, Harangozó Gyula díjas érdemes művész. Az előadás délután 4 órakor kezdődik, a részvétel ingyenes, a Petőfi kulturális programnak köszönhetően ugyanakkor regisztrációhoz kötött. Egy különleges kulturális élmény várja tehát mindazokat, akik szeretik a néptáncot, a magyar hagyományokat és az élő lendületes színpadi produkciókat. Én kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok hozzá mindannyiuknak.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vágok az igazság, hogy nem kell.

Stressed Out, 21 Pilot sikeres volt a 99.8-on. Aggasztó hírek érkeztek a legendás rock énekesnőről, Bonnie Tylerről. A 74 éves világsztárt ugyanis sürgős bélműtét miatt szállították kórházba a portugáliai Faróban, ahol otthona is található. Az operáció sikeres volt, azonban az orvosok a felépülés támogatása érdekében jelenleg mesterséges kómába helyezték. A hírt Bonnie Tyler hivatalos Facebook oldalán közölték, ahol a család és a stáb megköszönte a rajongók szeretetét és jó kívánságait. Egyúttal arra kértek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben az énekesnő magánéletét ebben a nehéz időszakban. A rock énekesnő még ebben a hónapban nagyszabású turnéra indult volna. Fellépéseket terveztek többek között Máltán, Németországban, Csehországban, hazánkban, Magyarországon, Ausztriában, az Egyesült Királyságban is. Bonnie Tyler neve összefort olyan ikonikus slágerekkel, mint a Holding Out for a Hero vagy a Lost in France, de több mint 5 évtizedes pályafutása során világszerte milliók kedvelték rekettes hangját és energikus előadásmódját. Rajongói most abban bíznak, hogy az énekesnő mielőbb felépül és újra színpadra állhat. Hát szorítunk mi is az énekesnőnek, és hogyha már Bonnie Tyler, akkor a Total Eclipse of the Heart forog tőle a 99.8-on.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat háromkor, én pedig jövök vissza utána, és folytatjuk a délutánt, önök se menjenek messzire.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyhátodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres
6: és a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Görmend már megkezdte az adventi jégpálya előkészítését. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már megkezdődtek az idei adventi jégkorcsolya pálya előkészületei Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A bejegyzés szerint a szakemberek megvizsgálták a helyszín technikai adottságait és kijelölték a tervezett jégpálya pontos helyét. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében, az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte át. A holnapi fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzés a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lép életbe kedden. Május 5-től visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúság pszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a kórházellátási területéről érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják, ezek listája pedig a kórház honlapján érhető el. A kórház a betegek megértését és együttműködését kérte. Étterem raktárában keletkezett tűz Szentgotthárdon. A lángokat a szentgotthárdi egységek mellett a körmendi hivatásos tűzoltók oltották el. A Szélkálmán téri eset során a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A füsttel telítődött épületből 3 épségben maradt propán-bután gázpalackot kellett kivinni, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A szentgotthárdi tűzben személyi sérülés nem történt. A Körmend Women Basketball Klubot választották meg olvasói szavazatok alapján a 2025-ös év legjobb vasi női csapatának a VAOL online közönség szavazásán. A női utánpótlás neveléssel foglalkozó körmendi kosárlabda klub a voksoláson a Victoria FC női labdarúgó csapatát, a Sárvár Fürdő Kinizsi női kézilabdázóit, valamint a Haladás VSE női röplabda csapatát előzte meg. A VAO szerkesztőségében Trummer Rudolf klubvezető vette át az elismerő oklevelet és a serleget. A szakember köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták az egyesületet. Vereséget szenvedett Szegeden az Aegis Körmend. Az STS Edeák hazai pályán 8 pontos győzelmet aratott az Aegis Körmend felett a férfi kosárlabda NB1 A csoport alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A vendég körmendiek az első negyed után még vezettek, a hazaiak azonban a második játék részben fordítottak. A harmadik negyedet ugyan megnyerte az Aegis Körmend, az utolsó 10 percben az STS Edeák ismét fölénybe került, és végül 90-82-re nyert. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepéként meghirdetett rendezvényen arra kérte a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatag elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a vészhelyzet a székelyföldi településen. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték. A jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. Meglepetéssel köszöntötte a Google Sir David Attenborough-t 100. születésnapján. A világ legismertebb természettudósa kedves meglepetést kapott a Google keresőjétől, aki beírta a nevét, a találatok mellett egy kedves ünnepi köszöntéssel is találkozhatott. A világ legismertebb természettudósának nevéhez számtalan dokumentum, film és könyv is fűződik.
0: Sporthírek.
2: Már kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a jegyárusítás az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára érhető el első körben.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Napközben csak 14 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád.

Egy újabb órája indult el a délutánunknak itt a Körmend FM-en, a 99.8-on, 4 perccel vagyunk, 3:45 előtt, én továbbra is Lóczeli vagyok. Tartsanak velem, 5-ig leszek itt az éterben, és a folytatásban is hozok jó kis érdekességeket, műsorajánlót, programajánlót, na meg persze sok-sok jó zenét. Matt Cohn, valamint a Begin után Kelly Clarkson érkezik, és a Breakaway, de itt lesz majd Fun és Janelle Monáe közöse is, a We Are Young. Jó rádiózást!

Igazi zenei csemegével várja nézőit ma este a Körmendi Számmal, a Körmendi Városi Televízió csatornáján, ezúttal pedig a május 1-i hosszú hétvége egyik legjobb hangulatú koncertjére kalauzolják el önöket a szerkesztők. A kultúrküvé ismét Körmenden lépett színpadra, és sajátos hangszerelésben hozta el a legismertebb hazai és külföldi slágereket. Diszkódallamok, rock klasszikusok és közönség kedvenc magyar dalok különleges feldolgozásai szólaltak meg a koncerten. A több mint 2 órás fellépés legjobb pillanataiból láthatnak egy közel 1 órás válogatást. Tehát ma este 6:30-tól a koncert legemlékezetesebb pillanatait idézhetjük vissza a Körmendi Városi Televízió Körmendi Számmal című műsorában. Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok hozzá mindannyiuknak!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
1: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Egy újabb érdekes kutatást találtam, ami a kávé és a tea közti döntést firtatja, hiszen a legtöbben inkább az íz vagy a reggeli rutin alapján választanak. Viszont a döntés hosszú távon a csontok egészségére is hatással lehet. Ausztrál kutatók közel 10 65 év feletti nő egészségügyi adatait vizsgálták meg, és arra jutottak, hogy a rendszeres mérsékelt teafogyasztás kedvezőbb lehet a csontok számára, mint a túlzott kávéfogyasztás már negatív hatással járhat. A kutatás szerint azoknál a nőknél, akik gyakran fogyasztottak teát, enyhén magasabb csontsűrűséget mértek, különösen a csípő területén. A szakemberek ezt részben a teában található antioxidánsoknak, úgynevezett kateineknek tulajdonítják, amelyek támogatják a csontépítő sejtek működését. A kávé esetében árnyaltabb képet kaptak a kutatók azoknál, akik napi 5 csészénél több kávét ittak, alacsonyabb csontsűrűséget figyeltek meg. Ennek oka lehet, hogy a koffein bizonyos mértékben ronthatja a kalcium felszívódását. A vizsgálat szerint különösen azoknál jelentkezett erősebb hatás, akik rendszeresen alkoholt is fogyasztottak. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem kell lemondani a kávéról, a lényeg inkább a mértékletesség, valamint a megfelelő kalcium és D-vitamin bevitel, amelyek továbbra is a csontok egészségének legfontosabb alapjai, úgyhogy aki nagyon sok kávét fogyaszt, annak érdemes egy kicsit a mértékletességre odafigyelni. Inkább, ha élénkítő italt szeretnének inni, akkor talán lehet, hogy jobban járnak egy kis zöld

Martin Garrix, Bono and the Edge és a We Are The People szólt a 99-80-on, és bízom benne, hogy akik Szombathelyre járnak, illetve holnap arra vennék az irányt, nem felejtették el, hogy forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítani a 86-os főút Rumi úti úgynevezett mozaikos csomópontjánál. A Magyar Közút Vasvár megyei igazgatóságának tájékoztatása szerint a csomópont építési munkálatok május 12-én kezdődnek meg. A beruházás várhatóan 4 ütemben valósul meg, a jelenlegi tervek szerint egészen november 30-án tartanak majd a munkálatok. Az érintett útszakaszon folyamatos torlódásokra lehet majd számítani, úgyhogy ezért, aki teheti, érdemes alternatív útvonalat választani. Szóval a közút kezelő az arra közlekedők türelmét és megértését kéri a következő hónapokra. Holnap indulnak az építési munkálatok a 86-os főút Rumi úti kereszteződésében.

Néhány perc múlva 4 óra, ami azt jelenti, hogy Lakosi Gabi vált ismét itt a stúdióban, egy újabb hírblokkot hoz nekünk, aztán a délutánunkból van még hátra bő 60 percnyi idő, úgyhogy én mindenképpen jövök vissza, tartsanak önök is velem a délután utolsó órájában.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink: 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperíző Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Kitüntetést kapott a körmendi Vöröskeresztes területi vezető. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést kapott a körmendi Vöröskeresztes területi vezető. Vöröskeresztes szolgálatáért érdeméren kitüntetést kapott Varga Zsuzsanna, vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető, a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapja alkalmából rendezett budapesti ünnepsége. Az eseményen további 3 Vas vármegyei szakember munkáját is elismerték. Az emberi méltóságért díjat Tótné Horváth Zsuzsanna, a szervezet intézmény vezetője és igazgató helyettese kapta meg. Az esélyegyenlőségért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Vöröskereszt szolgálatért oklevelet vehetett át Tóth Zoltán segítő munkatárs, főigazgatói dicséretben részesült Gelle Diana, a Magyar Vöröskereszt Vas vármegyei szervezetének sárvári területi vezetője és vármegyei mozgalmi koordinátora. Az őri szentpéteri azbeszt ügyben érintett helyszíneken több kő esetében is megállapították a szennyezőanyag jelenlétét, közölte közösségi oldalán Őr Zoltán, őri Szentpéter polgármestere. A vizsgálatot végző szakember biztonsági okokból az érintett területek lezárását javasolta, amit az önkormányzat minden egy helyszínen meg is tett. A részletes laborvizsgálati eredmények várhatóan egy-másfél héten belül készülnek el, ezután a környezetvédelmi hatóság valószínűleg levegőszennyezettségi mérést rendel el, ami további hetekkel hosszabbíthatja meg az ügy lezárását. Őr Zoltán ugyanakkor úgy fogalmazott, véleménye szerint nem célszerű megvárni valamennyi vizsgálati eredményt, hanem mielőbb meg kell szüntetni a problémát. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz mától. A Potyondi árok hídjának átépítése szintén megindul, itt két hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik. A Rumi úti csomópont építési munkálatai holnaptól követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Idén nyáron 21. alkalommal is megrendezik a körmendi kosárlabdatábort. A szervezők 7 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várnak, akik érdeklődnek a kosárlabda iránt, szeretnének ismerkedni a sportág alapjaival, illetve közösségi élményekkel gazdagodnának a nyári szünetben. A szervezők tájékoztatása szerint a program célja az utánpótlás nevelés erősítése, tehetségek gyerekek felkutatása, valamint játékosok toborzása a körmendi törpördögök csapataiba. A tábor 3 turnusban zajlik majd. Országos bajnoki ezüstérmet szerzett a körmendi versenyző. Az U13-as kötött fogású birkózó bajnokságon több mint 200 sportoló vett részt a Dunakeszi Magyarság sportcsarnokban. A körmendi egyesületet két versenyző képviselte az 58 kg-os súlycsoportban Sárai Szabó Ákos, míg a 76 kg-osok között Dancsés Oliver Milán lépett szőnyegre. Dancsés Oliver Milán ezüstérmet nyert. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel, a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból, 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentői és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A Balaton-Mária fürdői Florida fagyilaltozó lett a 13. Balaton fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, mondta el a Balaton Füredi Kékszalagportban megrendezett versenyt követően a győztes édesség készítője. Somodi János elmondta, hogy sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta, mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz és rum, valamint malátaropogós teszi még különlegesebbé az íz élményt. Hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával, közölte a spanyol egészségügyi államtitkár, aki elmondta, a 32 éves spanyol nő azon a repülőgépen utazott, amelyikre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt a dél-afrikai Johannesburgban április 25-én, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte az utazását.
7: Sporthírek.
8: Szeretne a világ legjobbja lenni Betlehem Dávid. Nem akar magáré olyan célokat állítani, amelyeket nem tud teljesíteni, de a párizsi olimpián szerzett bronzérem után már ki tudta mondani az úszó Betlehem Dávid, hogy a világ legjobbja szeretne lenni. A 23 éves versenyző nemrég 3 világkupa győzelmet aratott, először Ibizán nyert 10 kilométeren és a kieséses versenyben, majd utóbbi számot a szardiniai állomáson is behúzta.
7: Időjárás jelentés.
8: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Napközben csak 14 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
9: 99.8
0: Körmend FM.
9: Körmend FM.
10: Ebben az órában is rád hangol.

A délutánunk utolsó óráját is elindítottam. Itt a Körmendiek kedvenc rádiójában a 99.8-on. 4 perccel vagyunk 4:15 előtt. Én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 perci időnk van hátra. Ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, de leginkább jó zenékkel. Úgyhogy Tob Romeo, Roger Sanchez és a Rag & Bowman után Sunrise Avenue érkezik, és a Fertile Gambad. Jó rádiózást! This is the end.

0: Körmendie kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szava. Az ajtól messze ott vagyok, a

az idei évben is megrendezik az idei, immár a 79. Káni Filmfesztivált, amely a holnapi nap indul, és egészen május 23-áig tart. Minden évben van egy pillanat, amikor a világ film rajongóinak figyelme egyetre helyre szegeződik, mégpedig a Káni Filmfesztivál vöröztőnyegére, de a csillogás mögött idén is sokkal többről van szó, olyan filmekről, amelyek nagy eséllyel meghatározzák majd a következő díjszezont. Az idei program alapján egyértelműen az intimebb, karakterközpontú történetek kerülnek előtérbe, a nagy látvány helyett inkább emberi sorsok, belső drámák és morális dilemmák dominálnak. Az egyik leginkább várt film például egy színész életének fordulópontját meséli el, az elmúlással való szembenézésen keresztül, egy másik történet pedig egy családi utazáson át vizsgálja az identitást és a hazatérés kérdését, még akkor is, ha az otthon már teljesen megváltozott. A fesztiválra mindig jellemző a kísérletező kedv, idén is érkeznek olyan alkotások, amelyek sci-fi és pszichológiai thriller határán mozognak, és a valóság érzékelését kérdőjelezik meg. Egyes filmek például testcserés, és álomszerű történeteket mesélnek, mások pedig egy kicsit futurisztikus városokban boncolgatják az emberi tudat határait. És persze nem maradnak el a nagy visszatérők sem, hiszen több világhírű rendező új filmmel érkezik, köztük érzelmileg túlfűtött családi témákkal, társadalmi kérdéseket boncoló történetekkel, na és persze mesterséges intelligenciát is érintő jövőbe tekintő filmekkel. Tehát az idei évben is tartogat érdekességeket és meglepetéseket a Káni Filmfesztivál. Hey! This one goes out to all those who want to do their own thing, you know what I'm saying? Tonight is dedicated to you. Do what you want to do. Have fun. You call the shots. And it's on me.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rap hangolva.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
1: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Dua Lipa és a Dance the Night szólt a Körmend FM-en az elmúlt percekben. A folytatásban érkezik majd Miley Cyrus és az Angel Like You. Itt lesz velünk Goldfrapp és a Rocket, előttük pedig Ray Daltontól indul az In My Bones. Jó rádiózás!

0: Mozi ajánló.
1: És ha már egyébként a mozik világában járunk, akkor arról se feledkezzünk el, hogy a héten folytatódik a világjárók ismeretterjesztő sorozat a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházban is, mégpedig délután 5 órától Norvégia lenyűgöző tájai kelnek életre egy fotós szemén keresztül. A Fjordok között Norvégia, hogy egy fotós látja címmel előadás nem egyszerű vetítés, hanem egy vizuális utazás lesz a skandináv világ szívébe. Az est vendége Simon Attila fotográfus, aki saját képein és élményein keresztül mutatja be az ikonikus fjordokat, tehát érdemes lesz ellátogatni a Körmendi moziba május 14-én.

0: Elérkeztünk a délutánunknak a végéhez, Lakosi Gabi vált 5-kor itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán jó zenék szólnak a folytatásban, és úgyhogy nem érdemes nagyon messzire távolodni a készülékektől, nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a hét első délutánját, holnap ugyanígy 1 és 5 között leszek itt az éterben, csatlakozzanak akkor is hozzám, számítom mindenképpen a figyelmükre, Tóth Cilit hallották az elmúlt 4 órában, aki további szép estét kíván önöknek, és persze jó rádiózást velünk.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: A 4. Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyhátthodászi Szabadidőparkban, a 4. Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymáz bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
6: És a Verép Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
2: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Görmend már megkezdte az adventi jégpálya előkészítését. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már megkezdődtek az idei adventi jégkorcsolya pálya előkészületei Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A bejegyzés szerint a szakemberek megvizsgálták a helyszín technikai adottságait és kijelölték a tervezett jégpálya pontos helyét. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében, az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte el. A holnapi fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzés a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lép életbe kedden. Május 5-től visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a kórház ellátási területéről érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják, ezek listája pedig a kórház honlapján érhető el. A kórház a betegek megértését és együttműködését kérte. Étterem raktárában keletkezett tűz Szentgotthárdon. A lángokat a szentgotthárdi egységek mellett a körmendi hivatásos tűzoltók oldották el. A Széll Kálmán téri eset során a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A füsttel telítődött épületből 3 épségben maradt propán-bután gázpalackot kellett kivinni, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A szentgotthárdi tűzben személyi sérülés nem történt. A Körmend Women Basketball Klubot választották meg olvasói szavazatok alapján a 2025-ös év legjobb vasi női csapatának a VAOL online közönség szavazásán. A női utánpótlás neveléssel foglalkozó Körmendi Kosárlabda Klub a voksoláson a Victoria FC női labdarúgó csapatát, a Sárvár Fürdő Kinizsi női kézilabdázóit, valamint a Haladás VSE női röplabda csapatát előzte meg. A VAO szerkesztőségében Trummer Rudolf klubvezető vette át az elismerő oklevelet és a serleget. A szakember köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták az egyesületet. Vereséget szenvedett Szegeden az Égisz Körmend. Az STSZ Deák hazai pályán 8 pontos győzelmet aratott az Égisz Körmend felett a férfi kosárlabda NB1 A csoport alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A vendég körmendiek az első negyed után még vezettek, a hazaiak azonban a második játék részben fordítottak. A harmadik negyedet ugyan megnyerte az Égisz Körmend, az utolsó 10 percben az STSZ Deák ismét fölénybe került, és végül 90-82-re nyert. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepéként meghirdetett rendezvényen arra kérte a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a vészhelyzet a székelyföldi településen. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték. A jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. Meglepetéssel köszöntötte a Google Sir David Attenborough-t századik születésnapján. a világ legismertebb természettudósa kedves meglepetést kapott a Google keresőjétől. Aki beírta a nevét, a találatok mellett egy kedves ünnepi köszöntéssel is találkozhatott. A világ legismertebb természettudósának nevéhez számtalan dokumentum, film és könyv is fűződik.
0: Sporthírek.
5: Már kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a jegyárusítás az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára érhető el első körben.
0: Időjárás jelentés.
5: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Napközben csak 14 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Give me some.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Kitüntetést kapott a körmendi vöröskeresztes területi vezető. Felújítják a Szombathely Búcsú összekötő út egy szakaszát. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést kapott a körmendi vöröskeresztes területi vezető. Vöröskeresztes szolgálatáért érdeméren kitüntetést kapott Varga Zsuzsanna, vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető, a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapja alkalmából rendezett budapesti ünnepsége. Az eseményen további három vasvármegyei szakember munkáját is elismerték. Az emberi méltóságért díjat Tótné Horváth Zsuzsanna, a szervezet intézmény vezetője és igazgató helyettese kapta meg. Az esélyegyenlőségért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Vöröskereszt szolgálatért oklevelet vehetett át Tóth Zoltán segítő munkatárs, főigazgatói dicséretben részesült Gelle Diana, a Magyar Vöröskereszt Vasvármegyei Szervezetének sárvári területi vezetője és vármegyei mozgalmi koordinátora. Az őri szentpéteri azbesztügyben érintett helyszíneken több kő esetében is megállapították a szennyezőanyag jelenlétét, közölte közösségi oldalán Őr Zoltán, őri szentpéter polgármestere. A vizsgálatot végző szakember biztonsági okokból az érintett területek lezárását javasolta, amit az önkormányzat minden egy helyszínen meg is tett. A részletes laborvizsgálati eredmények várhatóan egy-másfél héten belül készülnek el, ezután a környezetvédelmi hatóság valószínűleg levegőszennyezettségi mérést rendel el, ami további hetekkel hosszabbíthatja meg az ügy lezárását. Őr Zoltán ugyanakkor úgy fogalmazott, véleménye szerint nem célszerű megvárni valamennyi vizsgálati eredményt, hanem mielőbb meg kell szüntetni a problémát. Felújítják a Szombathely Búcsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz mától. A Potyondi Árok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik. A Rumi úti csomópont építési munkálatai holnaptól követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Idén nyáron 21. alkalommal is megrendezik a körmendi kosárlabda tábort. A szervezők 7 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várnak, akik érdeklődnek a kosárlabda iránt, szeretnének ismerkedni a sportág alapjaival, illetve közösségi élményekkel gazdagodnának a nyári szünetben. A szervezők tájékoztatása szerint a program célja az utánpótlás nevelés erősítése, tehetségek gyerekek felkutatása, valamint játékosok toborzása a körmendi törpördögök csapataiba. A tábor 3 turnusban zajlik majd. Országos bajnoki ezüstérmet szerzett a körmendi versenyző. Az U13-as kötöttfogású birkózó bajnokságon több mint 200 sportoló vett részt a Dunakeszi Magyarság sportcsarnokban. A körmendi egyesületet 2 versenyző képviselte az 58 kg-os súlycsoportban, Sárai Szabó Ákos, míg a 76 kg-osok között Dancsés Oliver Milán lépett szőnyegre. Dancsés Oliver Milán ezüstérmet nyert. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel, a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból, 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentői és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A Balaton Mária fürdői Florida fagyilaltozó lett a 13. Balaton fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, mondta el a Balaton Füredi Kékszalagportban megrendezett versenyt követően a győztes édesség készítője. Somodi János elmondta, hogy sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz és rum, valamint malátaropogós teszi még különlegesebbé az íz élményt. Hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával, közölte a spanyol egészségügyi államtitkár, aki elmondta, a 32 éves spanyol nő azon a repülőgépen utazott, amelyikre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt a dél-afrikai Johannesburgban április 25-én, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte az utazását.
0: Sporthírek.
3: Szeretne a világ legjobbja lenni Betlehem Dávid. Nem akar magáré olyan célokat állítani, amelyeket nem tud teljesíteni, de a párizsi olimpián szerzett bronzérem után már ki tudta mondani az úszó Betlehem Dávid, hogy a világ legjobbja szeretne lenni. A 23 éves versenyző nemrég 3 világkupa győzelmet aratott, először Ibizán nyert 10 kilométeren és a kieséses versenyben, majd utóbbi számot a szardiniai állomáson is behúzta.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Napközben csak 14 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

mozaik darabok. A holnap doboz bombom, kibontom, ha eljön az ideje. Ez is papírban édes jövő, csoda jó lenne, de...

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

És hová, s miért röpít, sodor tovább a szél. Csak azt tudom, hogy menj, ha menni kell, nem bír megállni, az kinyughatatlan él. Én nem tudom, hogy meddig tart az út, csak azt tudom, hogy angyaltól ruhád. Szellős pihéi közt vihar fakad, és azt suttogja, menj, szaladj.

lesz, de jó nagyon, ahogy az ég elér, és lágyan betakar, és arcunkra lehel egy hulló csillagot.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Körmend már megkezdte az adventi jégpálya előkészítését. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már megkezdődtek az idei adventi jégkorcsolya pálya előkészületei Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A bejegyzés szerint a szakemberek megvizsgálták a helyszín technikai adottságait és kijelölték a tervezett jégpálya pontos helyét. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében, az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte át. A holnapi fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzés a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lép életbe kedden. Május 5-től visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a kórházellátási területéről érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják, ezek listája pedig a kórház honlapján érhető el. A kórház a betegek megértését és együttműködését kérte. Étterem raktárában keletkezett tűz Szentgotthárdon. A lángokat a szentgotthárdi egységek mellett a körmendi hivatásos tűzoltók oldották el. A Szélkálmán téri eset során a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A füsttel telítődött épületből 3 épségben maradt propán-butángáz palackot kellett kivinni, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A szentgotthárdi tűzben személyi sérülés nem történt. A Körmend Women Basketball Klubot választották meg olvasói szavazatok alapján a 2025-ös év legjobb vasi női csapatának a VAOL online közönség szavazásán. A női utánpótlás neveléssel foglalkozó körmendi kosárlabda klub a voksoláson a Victoria FC női labdarúgó csapatát, a Sárvár Fürdő Kinizsi női kézilabdázóit, valamint a Haladás VSE női röplabda csapatát előzte meg. A VAO szerkesztőségében Trummer Rudolf klubvezető vette át az elismerő oklevelet és a serleget. A szakember köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták az egyesületet. Vereséget szenvedett Szegeden az Aegis Körmend. Az STS Edeák hazai pályán 8 pontos győzelmet aratott az Aegis Körmend felett a férfi kosárlabda NB1 A csoport alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A vendég körmendiek az első negyed után még vezettek, a hazaiak azonban a második játék részben fordítottak. A harmadik negyedet ugyan megnyerte az Aegis Körmend, az utolsó 10 percben az STS Edeák ismét fölénybe került, és végül 90-82-re nyert. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepéként meghirdetett rendezvényen arra kérte a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatag elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a vészhelyzet a székelyföldi településen. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték. A jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. Meglepetéssel köszöntötte a Google Sir David Attenborough-t 100. születésnapján. A világ legismertebb természettudósa kedves meglepetést kapott a Google keresőjétől, aki beírta a nevét, a találatok mellett egy kedves ünnepi köszöntéssel is találkozhatott. A világ legismertebb természettudósának nevéhez számtalan dokumentum, film és könyv is fűződik.
0: Sporthírek.
3: Már kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a jegyárusítás az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára érhető el első körben.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Napközben csak 14 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Egészben lenyel, de nem érzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt. A gonosz, ha nincsen, úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés, úgysem

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Hoppá! 1, 2, 3, un pasito

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kitüntetést kapott a körmendi vöröskeresztes területi vezető. Felújítják a Szombathely Búcsú összekötő út egy szakaszát. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést kapott a körmendi vöröskeresztes területi vezető. Vöröskeresztes szolgálatáért érdeméren kitüntetést kapott Varga Zsuzsanna, vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető, a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapja alkalmából rendezett budapesti ünnepsége. Az eseményen további három vasvármegyei szakember munkáját is elismerték. Az emberi méltóságért díjat Tótné Horváth Zsuzsanna, a szervezet intézmény vezetője és igazgató helyettese kapta meg. Az esélyegyenlőségért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Vöröskereszt szolgálatért oklevelet vehetett át Tóth Zoltán segítő munkatárs, főigazgatói dicséretben részesült Gelle Diana, a Magyar Vöröskereszt Vasvármegyei Szervezetének sárvári területi vezetője és vármegyei mozgalmi koordinátora. Az őri szentpéteri azbesztügyben érintett helyszíneken több kő esetében is megállapították a szennyezőanyag jelenlétét, közölte közösségi oldalán Őr Zoltán, őri szentpéter polgármestere. A vizsgálatot végző szakember biztonsági okokból az érintett területek lezárását javasolta, amit az önkormányzat minden egy helyszínen meg is tett. A részletes laborvizsgálati eredmények várhatóan egy-másfél héten belül készülnek el, ezután a környezetvédelmi hatóság valószínűleg levegőszennyezettségi mérést rendel el, ami további hetekkel hosszabbíthatja meg az ügy lezárását. Őr Zoltán ugyanakkor úgy fogalmazott, véleménye szerint nem célszerű megvárni valamennyi vizsgálati eredményt, hanem mielőbb meg kell szüntetni a problémát. Felújítják a Szombathely Búcsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz mától. A Potyondi Árok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik. A Rumi úti csomópont építési munkálatai holnaptól követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Idén nyáron 21. alkalommal is megrendezik a körmendi kosárlabda tábort. A szervezők 7 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várnak, akik érdeklődnek a kosárlabda iránt, szeretnének ismerkedni a sportág alapjaival, illetve közösségi élményekkel gazdagodnának a nyári szünetben. A szervezők tájékoztatása szerint a program célja az utánpótlás nevelés erősítése, tehetséges gyerekek felkutatása, valamint játékosok toborzása a körmendi törpördögök csapataiba. A tábor 3 turnusban zajlik majd. Országos bajnoki ezüstérmet szerzett a körmendi versenyző. Az U13-as kötött fogású birkózó bajnokságon több mint 200 sportoló vett részt a Dunakeszi Magyarság sportcsarnokban. A körmendi egyesületet 2 versenyző képviselte az 58 kg-os súlycsoportban, Sárai Szabó Ákos, míg a 76 kg-osok között Dancsés Oliver Milán lépett szőnyegre. Dancsés Oliver Milán ezüstérmet nyert. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel, a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból, 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentői és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A Balaton Mária fürdői Florida fagyilaltozó lett a 13. Balaton fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, mondta el a Balaton Füredi Kékszalagportban megrendezett versenyt követően a győztes édesség készítője. Somodi János elmondta, hogy sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta, mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz és rum, valamint malátaropogós teszi még különlegesebbé az íz élményt. Hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával, közölte a spanyol egészségügyi államtitkár, aki elmondta, a 32 éves spanyol nő azon a repülőgépen utazott, amelyikre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt a dél-afrikai Johannesburgban április 25-én, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte az utazását.
0: Sporthírek.
1: Szeretne a világ legjobbja lenni Betlehem Dávid. Nem akar magáré olyan célokat állítani, amelyeket nem tud teljesíteni, de a párizsi olimpián szerzett bronzérem után már ki tudta mondani az úszó Betlehem Dávid, hogy a világ legjobbja szeretne lenni. A 23 éves versenyző nemrég 3 világkupa győzelmet aratott, először Ibizán nyert 10 kilométeren és a kieséses versenyben, majd utóbbi számot a szardiniai állomáson is behúzta.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Napközben csak 14 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kickstart me.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Körmend már megkezdte az adventi jégpálya előkészítését. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már megkezdődtek az idei adventi jégkorcsolya pálya előkészületei Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A bejegyzés szerint a szakemberek megvizsgálták a helyszín technikai adottságait és kijelölték a tervezett jégpálya pontos helyét. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében, az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte át. A holnapi fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzés a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lép életbe kedden. Május 5-től visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúság pszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórházban, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a kórházellátási területéről érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják, ezek listája pedig a kórház honlapján érhető el. A kórház a betegek megértését és együttműködését kérte. Étterem raktárában keletkezett tűz Szentgotthárdon. A lángokat a szentgotthárdi egységek mellett a körmendi hivatásos tűzoltók oldották el. A Szélkálmán téri eset során a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A füsttel telítődött épületből 3 épségben maradt propán-bután gázpalackot kellett kivinni, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A szentgotthárdi tűzben személyi sérülés nem történt. A Körmend Women Basketball Klubot választották meg olvasói szavazatok alapján a 2025-ös év legjobb vasi női csapatának a VAOL online közönség szavazásán. A női utánpótlás neveléssel foglalkozó körmendi kosárlabda klub a voksoláson a Victoria FC női labdarúgó csapatát, a Sárvár fürdő kinizsi női kézilabdázóit, valamint a Haladás VSE női röplabda csapatát előzte meg. A VAO szerkesztőségében Trummer Rudolf klubvezető vette át az elismerő oklevelet és a serleget. A szakember köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták az egyesületet. Vereséget szenvedett Szegeden az Aegis Körmend. Az STS Edeák hazai pályán 8 pontos győzelmet aratott az Aegis Körmend felett a férfi kosárlabda NB1 A csoport alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A vendég körmendiek az első negyed után még vezettek, a hazaiak azonban a második játék részben fordítottak. A harmadik negyedet ugyan megnyerte az Aegis Körmend, az utolsó 10 percben az STS Edeák ismét fölénybe került, és végül 90-82-re nyert. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepéként meghirdetett rendezvényen arra kérte a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a vészhelyzet a székelyföldi településen. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték. A jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. Meglepetéssel köszöntötte a Google Sir David Attenborough-t 100. születésnapján. a világ legismertebb természettudósa kedves meglepetést kapott a Google keresőjétől, aki beírta a nevét, a találatok mellett egy kedves ünnepi köszöntéssel is találkozhatott. A világ legismertebb természettudósának nevéhez számtalan dokumentum, film és könyv is fűződik.
0: Sporthírek.
3: Már kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a jegyárusítás az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára érhető el első körben.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Napközben csak 14 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
4: Ma Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendégünk, aki a Vasi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munka összefoglalóját osztja meg hallgatóinkkal az április hónapot összegezve. A műsorban egy másik téma is fér, a Körmendi Lions Klub vezetője Kocsis Tamás is megszólal, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információkat. Egyébként most van az 1%-os adófelajánlások ideje, ha valaki a Kocsis Tamással hallott interjú után szívesen támogatna a szervezetet vagy más körmendi egyesületet, az megteheti. Biztatjuk is erre hallgatóinkat. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
4: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendég, aki az áprilisi hónap műszaki mentéseinek számait és néhány kiemelkedő esetet ismertet elsőként.
5: Üdvözlöm a hallgatókat májusban is. Igen, hoztam áprilisről is egy összefoglalót, így röviden szeretnék beszélni a jelentősebb műszaki mentésekről, tűzesetekről is. Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben pedig tűzeseteknél kellett beavatkozni. Majd beszélni fogunk itt az interjú során a szabadtéri tűzek megelőzéséről, ezért is hoztam egy külön számadatot. Április hónapban 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. És melyek voltak ezek a jelentősebb események? Műszaki mentések közül 2 balesetet hoztam, az egyik az április 7-én Táplán-Szentkereszt és Tanakajt között történt, itt frontálisan ütközött össze 2 személygépjármű. Az ütközést követően az egyik autó a szántóföldre hajtott. A gépjárművekben akik tartózkodtak, ők még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták az autókat. A szombathelyi hivatásos és a Táplán-Szentkereszti önkéntes tűzoltók, valamint a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége vonult a balesethez. Ők a forgalomirányítási feladatokban nyújtottak segítséget, valamint az egyik járművet áramtalanították. Április 28-án az esti órákban egy autó alkatrészeket szállító kisteher és 2 személygépjármű ütközött össze Szombathelyen a Sárosi Gyula utcában. Sofőrök itt is a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták a járműveket. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították mindkét személyautót, továbbá megszüntették a forgalmi akadályt.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki az áprilisi hónap műszaki mentéseinek számait és néhány kiemelkedő esetet ismertett.
2: Tűzesetek közül pedig 4 jelentősebbet hoztam. Az első az április 13-án este Celldömölkön az Arany János utcában történt. Itt egy autóbusz motorterében keletkezett tűz. A lángok a jármű utasterének egy részére is átterjedtek. Szerencsére a járművön nem tartózkodott utas, a sofőr pedig még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta a lángoló buszt. Megpróbálta egy porral oltó készülékkel eloltani a lángokat, azonban nem járt sikerrel. A sárvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik viselkedtek.

0: be a helyszínen, akik megakadályozták a lángok átterjedését a családi házra, és eloltották a tüzet. Április 25-én hajnalban egy 100 négyzetméter alapterületű melléképület égett teljes terjedelmében Répceszemerén, a vasúti soron, a sárvári hivatásos, a répcelaki önkormányzat és a helyi, valamint a Csáford Jánosfai önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik áramtalanították az épületet, majd 4 vízsugárral oltották el a lángokat. És az utolsó tűzeset, amit hoztam, az április 26-án délután Szombathelyen az Eper utcában történt. Itt egy faszerkezetű melléképület és a mellette található nagy mennyiségű építőanyag, valamint hulladék égett. A szombathelyi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók mellett a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége tartózkodott a helyszínen. 3 vízsugárral megakadályoztak a lángok tovább terjedését, az oltással párhuzamosan pedig a szomszédos telken lévő melléképületből egy propán-bután gázpalackot is kihoztak, amit nem ért hőhatás. Az oltást követően pedig kéziszerszámokat használtak az épületek megbontásához, és a helyszínre kérték az államszolgáltató szakembereit is.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarokat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most egy fenntarthatóságról szóló előadássorozat megtartásáról szól.
1: Minden alkalmat szeretünk megragadni annak érdekében, hogy minden korosztállyal találkozunk egy-egy ilyen kitelepülés alkalmával, és ezek során a halottas tüzek, valamint a szénmonoxid mérgezések megelőzéséről néhány szót ejtsünk. És ezen a fenntarthatósági heten is kint volt a Szombathelyi Városi Vásárcsarnokban a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek pár munkatársa április 21-én, és itt többféle korosztállyal is lehetőségük nyílt találkozni. Egyfelől gyermekek is meglátogatták a standunkat, ott játékos

kérdéseket tettek fel a részükre, és aki helyesen válaszolt, ő ajándékot is kapott, de így volt ez az idősebb korosztály tekintetében is, akit sajnos a mai világban nagyon nehezen tudunk elérni, ugyanis ők nem használnak már nagyon online felületeket, tévét is kevesebbet néznek, inkább a nyomtatott sajtó az, amit olvasnak, viszont sajnos ehhez a korosztályhoz nehezen tudjuk eljutatni azokat az üzeneteinket, hogy hogyan tudjuk a halálos kimenetelű tűzeseteket és szénmonoxid mérgezéseket megelőzni, és miért is fontos a két életmentő készülék, a füstérzékelő és a szénmonoxid érzékelő megléte egyes ingatlanokban. Na és hát ezen a kitelepülésen őket azért szép számmal elértük, és oda csábítottuk a standhoz, és egy-egy online teszt kitöltésére sarkaltuk őket, és az online tesztnek a kérdéseik között többségében nagyon fontos dolgokra tértünk ki, mint például, hogy miért fontos egy ilyen életmentő készülék, mely ingatlanokba kell ezeket felszerelni, hova érdemes felszerelni, és milyen jelzést ad, hogyha ez akár a füstérzékelő esetében füstöt érzékel, a szénmonoxid érzékelő esetében pedig a szénmonoxid jelenlétét a levegőben. És akik helyes választ adtak, azok között pedig értékes nyereményt sorsoltunk ki, ugyanis három otthonba füstérzékelő, még kettőbe pedig szénmonoxid érzékelő készüléket tudtunk átadni. Ezzel is szeretnénk tovább javítani ezeket a számadatokat, és hogy minél kevesebb ilyen halálos kimenetelű esemény történjen itt a Vármegyében.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most egy alkotói pályázat eredményeit ismerteti.
2: Hát igen, igaz, itt a rádió interjúban nálatok is hírtattunk róla, hogy várjuk a színesebbnél színesebb pályaműveket, és hát ez így történt is, ugyanis szép számmal érkeztek be ide a Vármegyére, mind fotópályaművek, mind pedig kézzel készített kézműves alkotások. Az alkotói pályázatot hirdettük meg az idei évben is, és áprilisban tartottunk, április 21-én egy ilyen helyi zsűrizést, ahol ugye adott korcsoportokra bontva kellett a zsűritársainak eldöntenie, hogy mely az a három alkotás, ami a legjobbnak bizonyult. Nagyon ügyesek voltak idén is a diákok, és szeretném sarkalni továbbra is őket, hogy pályaműveket a jövőben is fogunk várni, úgyhogy színes szeruzákat, filctollakat elő, és hát már most gondolkodhatnak azon, hogy mit fognak jövőre elkészíteni. A mostani fordulóról annyit kell tudni, hogy mi a legjobb pályaműveket, tehát az első helyezést, akik elértek, őnekik a pályaműveiket elküldtük a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságra, ahol egy zsűri fogja az ország összes első helyezett pályaművét zsűrizni, és aztán itt egy országos helyezés fog majd napvilágot látni, és ez majd júniusra fog datálódni. Itt az iskolai, még az iskola befejezése előtt fogjuk majd hirdetni a pályaműveket, hogy kik hanyadikak lettek, és majd erről egyébként, akik küldtek nekünk rajzokat, őket én magam fogom kiértesíteni. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki készült. Nagyon ügyesek voltak, és bízom benne, hogy a jövő évben is majd ilyen hasonló szép pályaműveket fogunk látni, és hogy az országos megmérettetésen is minél több Vasvármegyeit köszönhetünk majd.

0: Balog Eszter főhadnagy a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendégünk, aki végül a szabadtéri tüzek megelőzéséhez ad prevenciós tanácsokat.
1: Sajnos azt vettük észre, hogy az elmúlt időszakban szinte nem is esett csapadék a Vármegyében, és hosszabb ideje száraz időszak van, így nem csak a föld felső, hanem már a mélyebb rétegei is nagyon szárazak, és ezáltal ugye száraz az aljnövényzet is, ami pedig könnyen szabadtéri tüzeknek a kialakulásához vezethet, nem kell messzire mennünk, itt voltak ugye nagy erdőtüzeink, vagy akár nagyobb szabadtéren keletkezett tűzeseteink is. Így hát fontosnak tartottam, hogy azért pár fontos szabályt itt sorra vegyünk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében, ahogy ugye itt a beszámolónk elején mondtam, csak áprilisban 8 ilyen eset volt. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre. És hát mik azok, amiket fontos, hogy itt most kórcső alá vegyünk, és milyen szabályok vannak? Ugye, hogyha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az csak akkor teheti meg, hogyha az adott településnek van erről szóló önkormányzati rendelete. Ezt ugye az önkormányzatoknak a honlapján is meg tudják nézni. Az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és ebben meghatározott napokon. Nem minden önkormányzatnak van ilyen rendelete, és nem mindenki engedi ezt. Ahol az önkormányzat nem alkotott erről rendeletet, ott tilos a zöld hulladéknak az égetése. Az önkormányzati rendelet csak az összegyűjtött zöld hulladék elégítésére vonatkozik, tarlót, nádast égetni szigorúan tilos. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. Ha valaki mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy égetéssel szeretne megszabadulni a zöld hulladéktól, akkor pedig figyeljen az alábbi nagyon fontos pár szabályra. A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mindenképpen legyen oltó víz a közelben, legyen a kéznél egy szerszám, amivel kordában lehet tartani a tüzet. Ha feltámad a szél, akkor mindenképp abba kell hagyni az égetést, és csak akkor a tüzet szabad gyújtani, amekkorát el is tudunk oltani. Ha valaki pedig nem bír a lángokkal, akkor mindenképpen a 112-es segélyhívó számon kell segítséget kérni. A szabadtéri tüzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsikk is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkeket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: A műsorban egy másik témánk is fér, a Körmendi Lions Klub vezetője Kocsis Tamás is megszólal, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információkat. A vezetővel még korábban készítettem interjút. Egyébként most van az 1%-os adófelajánlások ideje is, ha valaki a Kocsis Tamással hallott interjú után szívesen támogatna a szervezetet, vagy más körmendi egyesületet, az megteheti, biztatjuk is erre a hallgatóinkat. De akkor következzen most Kocsis Tamás, a Körmendi Lions Klub vezetője, akivel korábban készítettem az interjút. Kocsis Tiborral beszélgetek, aki a Körmendi Lions Klub elnöke. Sokszor halljuk ezt, hogy Lions Klub, de mit is kell tudnunk a Lions Klubról, például nemzetközi kitekintésben?
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit. A Lionsot nagyon sokan ismerik, azonban a történetével már biztos, hogy kevesebben vannak tisztába. Ezért elmondhatnám, hogy a Lions Klub az 1917-ben az Amerikai Egyesült Államok Chicagóban alakult meg. Ez jó szolgálati célokkal alapított szervezet, folyamatosan fejlődésnek indult, és a világon ma már 206 országban van jelen, 46 ezer klubja van, és közel másfél millió tagja van neki. Ez a Lions Klub az mindenfajta vallástól, politikától függetlenül végzi tevékenységet.
1: És ha már a Lions Klub nemzetközi kitekintéséből indulunk, akkor jöjjünk haza. Mit kell tudnunk a Magyarország, aztán meg majd a Körmendi Klubról.
2: Még esetleg a nemzetközihez visszatérnék. Amikor megalakult a Lions Klub mozgalom, ennek elsődlegesen a látásvédelme, a látáskárosodások megelőzése volt a fő tevékenysége, ezért szemvizsgálatok, szűréseket szerveztek, azonban az elmúlt évtizedek során ez egy picit megváltozott, a Lions Klubok most már elsősorban a saját környezetükbe végzik a tevékenységüket, és ott segítenek, ahol a szükség van rá, illetve ahol a leghatékonyabban tudnak segíteni. Még ennyivel egészítenem ki esetleg a nemzetközi ismertetést, és a magyarországiról annyit mondanak, hogy Magyarországon 1989-ben alakult meg az első Lions Klub. Ahhoz, hogy megalakulhasson egy Lions Klub, egy másik Lions Klubnak az ajánlására volt szükség, és az első magyarországi klub a finnországi klub támogatásával jött létre. A Körmendi Klub is az első között volt a megalakulásnál. A Körmendi Klubnak, a Kisszenfeldi Lions Klubnak volt a társklubja, aki ajánlotta, hogy Körmenden alakuljon meg a klub. A Kisszenfeldi Klub vezetősége megkereste annak idején dr. Nagy Árpádot, hogy segítsen a Körmendi alapszervezet létre. A dr. Nagy Árpád a Farkas József volt polgármester úrral együtt, az Égisz Klubba meghívott két tucatnyi ember, ahol a főszemfeldi képviselők tájékoztatást adtak arról, hogy mivel foglalkozik a Lions és milyen célkitűzései vannak. És ennek a hatására 1989. szeptember 28-án megtartották az első alakulőülését, és ennek a bejegyzése 1990-ben történt meg a klubnak a bejegyzése a színház teremben, ahol 20 fővel látták el az alapító okiratot.
1: De milyen érdekes, azt mondja, hogy 90-ben volt a megalakulás, de úgy sikerült beírni ennek a klubnak a Körmend történetébe önmagát, a tevékenységét, hogy szinte az ember csodálkozik, hogy csak 90-től, olyan, mintha sokkal régebbről lenne segítője Körmendnek.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy az első a vezetőség dr. Nagy Árpád volt az elnök az első Lions Klubnak, és ők a Lions Klub nagyon sok támogatást adott Körmendnek, ahol lehetőség volt rá az egészségügynek, mentőknek, tűzoltóságnak, intézményeknek és rászoruló magánszemélyeknek. Úgy gondolom, hogy hosszú lenne felsorolni ezt a támogatást. Az az igazság, hogy én még nem vagyok olyan régóta tagja a klubnak. Én is csak a megjelent irodalomból, illetve Körmendi Lions történetéből tudom, illetve a személyes beszélgetésekből tudom ezeket a történeteket, mivel hogy az alapító tagok közül még a Sós István volt gimnázium igazgató úr, és a Saváli László zeneiskola volt

0: Folytatjuk a beszélgetést a Lions Club vezetőjével, Kocsis Tamással, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információkat önökkel. A klub vezetővel még korábban készítettem az interjút. Hallom és kihallom a szavaiból, hogy nagyon nagy tisztelettel van a klub alapítók iránt, az ő eddigi tevékenységük iránt.
1: Igen, igen, természetesen. Hát ők indítottak el egy folyamatot, ami most már 36 éve tart itt a városba. Egy érdekességet elmondanák a klubbal kapcsolatban, az aktivitásával kapcsolatban, mint említettem, hogy milyen intézményeknek, kiknek segített a Lions Club az elmúlt években. Ez érdekesség, hogy 1993-ban a klub megalakulás után 3 évvel a Fürstenfeldi Klub és az önkormányzat adott egy mentőautót a felújított mentőállomásnak. Ennek a klubnak a mentőnek a hazaszállítatását, vámoltatását és 120 ezer forintos felújítását a Lions Club végezte el. Azonban az országos mentőszolgálat nem örült ennek a nemes szándéknak, ezt a mentőautót anyagbeszerzésre, szemenszállításra használták, mivel nem illeszkedett bele a gépparkba, mivel ez Volkswagen volt, és a mentők pedig a lengyel Nissan voltak. Én ezt egy nagyon érdekes történetnek tartom.
0: Egyébként önt hogy szólította meg ez a klub? Hogy érezte, hogy tartozni szeretne ehhez? Sőt, mi több, aztán végülis elnöke is lett.
1: Hát én úgy kerültem kapcsolatba a Lions Clubban, hogy most már elég régóta járunk focizni a fiúkkal, egy társasággal, akinek az ömét Lions tagok alkotják, illetve akik nem fociznak, azok a harmadik félidő eseményein vesznek részt, és így kerültem én is közéjük, és akkor megkerestek, hogy lépjek be Lions tagnak. Beléptem, és a Lions Klub elnökség az általában úgy történik, hogy egy vagy két évig választanak egy Lions elnököt, és így sorba megy, és fölkértek 3 évvel ezelőtt, akkor még csak az alelnökséget vállaltam, és most pedig klub elnöke vagyok.
0: Az, hogy mire fókuszál például a Körmendi Klub, hogy és hol tud segíteni, hogy jönnek ezek az ötletek, mindenki nyitott szemmel figyel, és akkor ilyen közgyűlésen, vagy nem tudom, ilyen összejöveteleken behozza az ötletet, vagy hogy van ez?
1: Igen, hát általában, mivel mi ezt minden kedden találkozunk, mint mondtam, a foci után a harmadik fürdőben a tagoknak hát fele majdnem ott van. Azt még nem mondtam el, hogy a Körmendi Lions Clubnak jelenleg 27 fő a tagsága, és akkor ott a beszélgetések során ezek a témák is belőnnek, hogyha van valakinek valamilyen megkeresése, illetve minden hónap első csütörtökén van Lions ülés a Berki vendéglőbe, és ott vannak a különböző megbeszélések, illetve ötletelés, illetve hogy kikérnek támogatást azoknak az átbeszélése.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Lions Club vezetőjével, Kocsis Tamással, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információkat önökkel. A klub vezetővel még korábban készítettem az interjút.
1: És hát ezek a támogatások természetesen erkölcsiek is, és anyagiak is, és hogyha anyagiakról beszélünk, akkor honnan lesz bevétele a klubnak arra, hogy támogathasson?
2: Hát én akkor, amikor én még nem vettem részt a klub munkájában, akkor az a történet járt, hogy általában a céges támogatásából kaptuk a pénzeket, és a tagi befizetésekből, illetve minden évben szerveztek egy Lions bált, ami 1994-ben lesz megtartva először, ahol 120 fő vett részt rajta, majd később már egy pár évvel később, mert 250 fő bálozó lett ezen rajt. Ezeken a bálokon tombola bevételekből és támogatásokból jöttek ezek a felettállató összegek. Az elmúlt évek során azért az elmúlt évtizedekben megváltozott a gazdasági környezet, és most már sokkal nehezebb ezeket a bevételeket megteremteni. Láttuk azt, hogy a Covid után a bált már nagyon nehéz volt megszervezni az árak emelkedése miatt, és hogy gazdaságosan tudjon működni, ezért megpróbáltuk más irányba fordulni. Ezután találtuk ki azt, hogy nem bált szervezünk, hanem minden évben megszervezzük a borkóstolót, évente kétszer, tavasszal és ősszel. Ez 80-100 fős rendezvény, fővel szoktuk ezt a rendezvényt tartani. Elég neves borászok voltak nálunk, volt balatoni, bécsi, szekszárdi, pannonhalmi borászat is, elég népszerű ez a rendezvény.
1: Akkor egyébként így az élet is folyamatos rugalmasságot kér a vezetőségtől, a klubtagságtól, nem csak a témák megkeresésében, hanem a fenntartásban is.
2: Igen, igen, folyamatosan. Hát ezen kívül, amióta én is klubtag lettem, én indítottam el egy horgászversenyt, jótékonysági horgászversenyt. Az a rendezvényhez például a Vasmegyei Horgások Egyesületének Szövetsége ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a magyar szecsődi tavat, és a különböző cégeknek a hozzájárulásával végül is önköltségesen meg lehetett valósítani, és a nevezési díjat kértünk, a nevezési díj az a támogatási összeget növelte.
1: És akkor már érintettük tulajdonképpen azt a kérdést, hogy ezeknek az összegeknek a felhasználása, de olyan téren mégis még egy kicsit beszéljünk róla, hogy amikor megszületik, hogy mit fognak támogatni, ezt esetleg havi rendszeressége is megtörténik, vagy egy nagy döntés születik, egy évben egyszer csak egy nagyobb összeget adnak?
2: Hát inkább rendszerességgel történik, vannak folyamatosan megkeresések, vannak olyanok, ami hosszabb idő intervallumban is ráérünk dönteni, de a napi a dolgokat azt azonnal lereagáljuk, és azonnal intézkedünk, hogyha van rá lehetőség.
1: Ez megint csak, hogy mondjam, igazolja ennek a jótékonysági szervezetnek a igazi létét, mert ugye van az a mondás, hogy aki gyorsan segít, kétszer segít.
2: Igen, igen. Megpróbáljuk, főleg ott, ahol szükség van az azonnali segítésre, ott azonnal segítjük.

0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán, magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.
2: What do you mean my card's been declined? Try it again.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kitüntetést kapott a körmendi Vöröskeresztes területi vezető. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést kapott a körmendi Vöröskeresztes területi vezető. Vöröskeresztes szolgálatáért érdeméren kitüntetést kapott Varga Zsuzsanna, vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető, a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapja alkalmából rendezett budapesti ünnepsége. Az eseményen további három vasvármegyei szakember munkáját is elismerték. Az emberi méltóságért díjat Tótné Horváth Zsuzsanna, a szervezet intézmény vezetője és igazgató helyettese kapta meg. Az esélyegyenlőségért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Vöröskereszt szolgálatért oklevelet vehetett át Tóth Zoltán segítő munkatárs, főigazgatói dicséretben részesült Gelle Diana, a Magyar Vöröskereszt Vasvármegyei Szervezetének sárvári területi vezetője és vármegyei mozgalmi koordinátora. Az őri szentpéteri azbesztügyben érintett helyszíneken több kő esetében is megállapították a szennyezőanyag jelenlétét, közölte közösségi oldalán Őr Zoltán, őri szentpéter polgármestere. A vizsgálatot végző szakember biztonsági okokból az érintett területek lezárását javasolta, amit az önkormányzat minden egy helyszínen meg is tett. A részletes laborvizsgálati eredmények várhatóan egy-másfél héten belül készülnek el, ezután a környezetvédelmi hatóság valószínűleg levegőszennyezettségi mérést rendel el, ami további hetekkel hosszabbíthatja meg az ügy lezárását. Őr Zoltán ugyanakkor úgy fogalmazott, véleménye szerint nem célszerű megvárni valamennyi vizsgálati eredményt, hanem mielőbb meg kell szüntetni a problémát. Felújítják a Szombathely-Búcsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz mától. A Potyondi Árok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik. A Rumi úti csomópont építési munkálatai holnaptól követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Idén nyáron 24. alkalommal is megrendezik a körmendi kosárlabdatábort. A szervezők 7 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várnak, akik érdeklődnek a kosárlabda iránt, szeretnének ismerkedni a sportág alapjaival, illetve közösségi élményekkel gazdagodnának a nyári szünetben. A szervezők tájékoztatása szerint a program célja az utánpótlás nevelés erősítése, tehetségek gyerekek felkutatása, valamint játékosok toborzása a körmendi törpördögök csapataiba. A tábor 3 turnusban zajlik majd. Országos bajnoki ezüstérmet szerzett a körmendi versenyző. Az U13-as kötött fogású birkózó bajnokságon több mint 200 sportoló vett részt a Dunakeszi Magyarság sportcsarnokban. A körmendi egyesületet 2 versenyző képviselte az 58 kg-os súlycsoportban Sárai Szabó Ákos, míg a 76 kg-osok között Dancsés Olivér Milán lépett szőnyegre. Dancsés Olivér Milán ezüstérmet nyert. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel, a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból, 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentői és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A Balaton-Mária fürdői Florida fagyilaltozó lett a 13. Balaton fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, mondta el a Balaton füredi Kékszalagportban megrendezett versenyt követően a győztes édesség készítője. Somodi János elmondta, hogy sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta, mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz és rum, valamint malátaropogós teszi még különlegesebbé az íz élményt. Hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával, közölte a spanyol egészségügyi államtitkár, aki elmondta, a 32 éves spanyol nő azon a repülőgépen utazott, amelyikre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt a dél-afrikai Johannesburgban április 25-én, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte az utazását.
0: Sporthírek.
1: Szeretne a világ legjobbja lenni Betlehem Dávid. Nem akar magáré olyan célokat állítani, amelyeket nem tud teljesíteni, de a párizsi olimpián szerzett bronzérem után már ki tudta mondani az úszó Betlehem Dávid, hogy a világ legjobbja szeretne lenni. A 23 éves versenyző nemrég 3 világkupa győzelmet aratott, először Ibizán nyert 10 kilométeren és a kieséses versenyben, majd utóbbi számot a szardiniai állomáson is behúzta.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Napközben csak 14 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmend már megkezdte az adventi jégpálya előkészítését. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már megkezdődtek az idei adventi jégkorcsolyapálya előkészületei Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A bejegyzés szerint a szakemberek megvizsgálták a helyszín technikai adottságait és kijelölték a tervezett jégpálya pontos helyét. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében, az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte át. A holnapi fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzés a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lép életbe kedden. Május 5-től visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a kórházellátási területéről érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják, ezek listája pedig a kórház honlapján érhető el. A kórház a betegek megértését és együttműködését kérte. Étterem raktárában keletkezett tűz Szentgotthárdon. A lángokat a szentgotthárdi egységek mellett a körmendi hivatásos tűzoltók oldották el. A Szélkálmán téri eset során a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A füsttel telítődött épületből 3 épségben maradt propán-bután gázpalackot kellett kivinni, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A szentgotthárdi tűzben személyi sérülés nem történt. A Körmend Women Basketball Klubot választották meg olvasói szavazatok alapján a 2025-ös év legjobb vasi női csapatának a VAOL online közönség szavazásán. A női utánpótlás neveléssel foglalkozó körmendi kosárlabda klub a voksoláson a Victoria FC női labdarúgó csapatát, a Sárvár fürdő kinizsi női kézilabdázóit, valamint a Haladás VSE női röplabda csapatát előzte meg. A VAO szerkesztőségében Trummer Rudolf klubvezető vette át az elismerő oklevelet és a serleget. A szakember köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták az egyesületet. Vereséget szenvedett Szegeden az Aegis Körmend. Az STS Edeák hazai pályán 8 pontos győzelmet aratott az Aegis Körmend felett a férfi kosárlabda NB1 A csoport alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A vendég körmendiek az első negyed után még vezettek, a hazaiak azonban a második játék részben fordítottak. A harmadik negyedet ugyan megnyerte az Aegis Körmend, az utolsó 10 percben az STS Edeák ismét fölénybe került, és végül 90-82-re nyert. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepéként meghirdetett rendezvényen arra kérte a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a vészhelyzet a székelyföldi településen. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték. A jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. Meglepetéssel köszöntötte a Google Sir David Attenborough-t 100. születésnapján. A világ legismertebb természettudósa kedves meglepetést kapott a Google keresőjétől, aki beírta a nevét a találatok mellett egy kedves ünnepi köszöntéssel is találkozhatott. A világ legismertebb természettudósának nevéhez számtalan dokumentum, film és könyv is fűződik.
0: Sporthírek.
1: Már kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a jegyárusítás az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára érhető el első körben.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Napközben csak 14 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

99.8 Görmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. Több mint 270 tonna élelmiszer adomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. A felajánlásokból 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei a Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Több mint 2500 esetben állapított meg szabálytalanságot a rendőrség a teherautók és buszok múlt heti ellenőrzése során. Gyakori volt a pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértése, a rakománybiztonság, a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv használatával kapcsolatos jogsértés. 13 esetben a helyszínen bevonták a járműforgalmi engedélyét.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Ladies! Király Viktor!
2: That's my name.
1: És egy fontos kérdés. Do you speak English? Yes or no?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az élet nem adható vissza. Ez az idei közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják a héten az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részlevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nem hogy ennyi.
1: Vármegyékben az ünnep alkalmából motoros szakmai napot és közlekedési kultúrallit rendeznek a hétvégén. A Közlekedés Tudományi Egyesület vasi szervezete pedig csütörtökön tartja a forgalmász ankétot. A szombathelyi eseményen közlekedésbiztonsági kérdések lesznek terítéken, de a meghívott előadók az elméleti tudás javításáról is beszélnek majd. Megalakult az országgyűlés 5 vasi képviselővel. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés május 9-én, amelyben 5 vasi képviselő is dolgozik. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Vasvármegyei 1-es választókerületben Rápli Róbert a Tisza párt jelöltje, a Vas 2-es választókerületben Ág Péter a Fidesz-KDNP jelöltje. A Vas 3-as kerületben V. Németh Zsolt a Fidesz-KDNP jelöltje nyert mandátumot, és képviselheti a választókat a parlamentben. A Tisza párt országos listájáról szerzett országgyűlési képviselői mandátumot Strompova Viktória és Horváth Nándor Zsolt. Növekszik a szabadtéri tüzek száma, összegezte az előző hónap statisztikáit a Vasvármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság szóvivője elmondta, hogy áprilisban több mint 100 esetben volt szükség a vasi tűzoltók segítségére. Műszaki mentésekhez, tűzesetekhez és szabadtéri tüzekhez is vonultak.
3: Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni, 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre.
1: Sikeres szakmai vizsgát tettek a kereskedelmi értékesítőképzés tanulói, közölte a Rázsó Technikum közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a vizsgázóknak egy helyzetgyakorlatot kell megoldaniuk, emellett bemutatták a tanév során készített tanulmányaikat összegző portfóliójukat is. A szakmai megmérettetés részeként interaktív feladatsor kitöltésével adtak számot a tudásukról, az iskola beszámolója alapján valamennyien sikeres vizsgát tettek. Perzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget Egyházashegyén. A megemlékezésen emléktáblát is avattak. Az ünnepség ezt követően a Perzsenyi Emlékházban folytatódott Sturm László irodalomtörténész előadásával. A rendezvény kulturális programokkal zárult. Komoly rongálás történt a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Erről számolt be hivatalos Facebook oldalán a Vasvármegyei első osztályban szereplő klub. A bejegyzés szerint ismeretlenek a kapukat felborították, a hálókat elszaggatták, a kapufát eldeformálták, emellett a lelátó faszerkezetét és a deszkáit is összetörték. A padokat szintén felborították és szétdobálták a füvön. A klub szerint szándékos pusztításról van szó, nem pedig balesetről. Jelezték, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit átadják a rendőrségnek, ha a tettesek nem jelentkeznek önként. Hajszálon múlt a Körmendi Women Basketball Club serdülő leány csapatának a döntőbe jutása a hétvégén Sopronban rendezett főtábla harmadik fordulójában. A Körmendi együttes nagy küzdelemben lépett pályára a tornán, ahol végig elszánta a harcolt az elit körbe kerülésért. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint a továbbjutás végül minimális különbséggel maradt el, ugyanakkor a szakmai stáb és a szurkolók is büszkék a csapat teljesítményére. A játékosok a tornán nyújtott helytállásokkal bizonyították elszántságukat és küzdő szellemüket, a klub pedig már a B-döntőre készül tovább. Csomópont építési munkálatok kezdődtek Szombathelyen a 86-os számú főút, Rumi úti mozaikos csomópontjánál, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT Vasvármegyei igazgatósága. A tájékoztató szerint a beruházás 4 ütemben valósul meg, és a jelenlegi tervek alapján november 30-ig tart. A kivitelezés ideje alatt folyamatos forgalmi torlódásokra kell számítani az érintett útszakaszon. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a munkaterületet, illetve közlekedjenek fokozott figyelemmel. Az arra haladók türelmét és megértését kérik. 8 bemutatót tervez a 2026-27-es évadban a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, közölte a Teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató. Felsorolása szerint október 2-án mutatják be Horváth László Kockázatok és mellékhatások című darabját. Október 16-án kerül színre Nagy Péter István rendezésében Pintér Béla a Titkaink című sokszorosan díjnyertes darabja. December 11-én mutatják be Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjét Novák Eszter rendezésében. Vandálok festették le a közlekedési táblákat két vasvármegyei útszakaszon, ezzel veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Az ügyben a Körmendi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A tájékoztatás szerint május 6-án az éjszakai órákban ismeretlenek a Szatta és Nagyrákos, valamint a Kondorfa és Csörödnek közötti szakaszokon összesen 22 helyen festették le a táblákat és az út szélét jelző oszlopokat. A táblák emiatt felismerhetetlenné váltak. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot. Ezt hangsúlyozta Posvai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Posvai Gábor emlékeztetett a Tisza párt a választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát a belügyi tárca feladatainak újraszervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatotta az Uniós Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Törökország a világ egyik olyan országa, amely a legtöbb menekültet fogadja be, emelték ki. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesz a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az MTI-hez eljutatott közleményében. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik, a sajtóval fogalmazott. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az öt közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A kormány vasárnap este rendeletet hozott, hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket, ezeknek a kontaktszemélyeknek, közölte. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az Egyesült Államok beli Denver nemzetközi repülőterén, közölték a hatóságok. A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A járat hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett. Az áldozat átmászott az elválasztó kerítésre, a közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók egy dél-kínai természetvédelmi rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére, jelentette a kínai állami média. A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező és az emberre nem jelent veszélyt. A Körmendi FC a Csepregi SE-t fogadja a Vármegyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságban, a mérkőzés végeredménye 1-1 lett. A Körmendi gólt Baranyai szerezte. A Tutti Textil Körmend VS-e a Rábatótfalui SE-t fogadta a hétvégén a Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A meccs 2-2-es döntetlennel zárult, a körmendi gólokat Petrovics és Németh szerezték.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8. Körment rádiója. Ráfongolva.
2: Hello? Aha. Ott Ali. Tessé? Ne várj. Majd megyek. Hadd lássam a kezeket.

Yeah.